0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 2 óra után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül Kuki a lemezjátszók mögött, 5-től 7-ig, 7-től 8-ig pedig kívánságműsor. Viszont hétfőn is lesz kívánságműsor, méghozzá egy olyan, amit még soha nem hallottunk, és csak egyetlen egyszer lesz ilyen, legalábbis a tippel nem kell. Sebestyén Balázs, hétfő 10 órától délután 2-ig marad a stúdióban, nem megy haza a műsor után, hanem élőben teljesíti a kéréseket. Egy spéci, egyedi kívánságműsor elbukott egy fogadást, és tartja a szavát, és teljesíti a kéréseket, szóval hétfőn, itt a Rádió 1-en, addig pedig az igazi mai slágerek, most Teddy Streams of the Door-t választottam, kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a szegedi ifjúsági napokon pedig továbbra is óriási a hangulat a Rádió Esztésnél, éppen Hamvai PG a lemezjátszók mögött, viszont holnap is lesz, már délután 5 órától délutáni helyszínünk, és mondom a délutáni line-upot, először Will Cox zenél, aztán a Loving Arms, utána Joer Junior, DJ Junior és Kollár, délután 5-től 10 óráig, tehát a délutáni helyszínünk pörök holnap is, aztán 11 órától bedurrantjuk megint egy nagyon nagy nyárzáró estére, egy nagy bulira a Parti Arénában a színpadunkat, addig pedig jönnek az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en, és most te lesz Kenji-től a Bumble.

csak igazi mai sláger. Megy picivel 3-4-3 előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, köszönjük, pedig Lói érkezik már is, aki már filmzenét is szerzett az Ostwind, magyarul a Meredék című ifjúsági lovas filmsorozatnak az egyik betétdalát ő jegyzi. Ez meg az aktuális igazi mai sláger, David Puentezzel, szerintem szenzációs. Lói és a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 3 óra, de mi nem állunk meg. A következő órában is hozzuk a legnagyobb kedvenceket, készülök a Swish Disco, Jennifer Lopez és Metzger Vicky újdonságával is. A kezdésre pedig Bibi Rexát hozom a Faithless dallal, a New Religion-nál. Óriási kedvenc, pár perc is indítom itt a rádió egy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az iskolakezdés előtti napok nem csak a füzetek és a táska beszerzéséről szólnak, hanem a gyerekek szervezetének átállításáról is. A hosszú nyári szünet után a megszokott késői lefekvés és a lassú ébredések ritmusát nem lehet egyetlen este alatt felváltani a korai iskolai idős menetrenddel. Ha a váltás hirtelen történik, az első hetekben a gyerek fáradt, nyűgös és figyelmetlen lesz az órákon. A szakemberek szerint a fokozatosság a legfontosabb kulcs, érdemes már 5-7 nappal az első becsengetés előtt elkezdeni a beszoktatást, naponta 15-20 perccel hozzák előbbre az esti fektetést és a reggeli ébresztőt. Így a szervezet belső órája szinte észrevétlenül áll át a szigorúbb napi rendre. Ugyanilyen lényeges a megfelelő alvás mennyiség biztosítása, ami életkoronként eltérő. A kisiskolásoknak 6 és 12 éves kor között napi 9-12 óra pihentető alvásra van szükségük a kiegyensúlyozott szellemi és fizikai fejlődéshez. A tinédzsereknél 13 és 18 éves kor között ez az igény 8-10 óra. Az alváshiány nem csak a tanulási képességeket rontja, de a gyerekek immunrendszerét is legyengíti a közösségbe visszatérés idején. Az alvás minőségét nagyban javíthatjuk néhány egyszerű szabály betartásával. Az egyik a digitális kivezetés. A képernyő kék fénye gátolja a melatonin, azaz az alvási hormon termelődését. Lefekvés előtt legalább 1 órával kapcsoljuk ki a tévét, és tegyük el a telefonokat és tabletet. Érdemes a lakás világítását is lejjebb kapcsolni, például kis asztali fényekre váltani. Alakítsuk ki és tartsuk magunkat az esti rutinhoz. Egy meleg fürdő, a szoba kiszellőztetése és egy közös olvasás segít lecsendesíteni az idegrendszert. De már a késő délután folyamán is érdemes arra figyelni, hogy ne fogyasszanak a gyerekek kólát, csokit, teát vagy pláne energiaitalt, olyasmit, aminek koffein tartalma van. A kipihent gyerek maga biztosabban és kevesebb stresszel indítja az új tanévet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és folyamatosan kapom a képeket, videókat a kollégáktól a szegedi ifjúsági napokról. Hatalmasat megyünk, hamvai PG után most már a Loving Arms zenél, és a színpad nem áll meg egyébként egészen reggel 5 óráig, mert hogy még Antónia is készül egy 1 órás szettel. Minden fotó, minden videó hamarosan kint a Rádió Egy social felületein érdemes követni. Én pedig az igazi mai slágereket hozom továbbra is közben, miközben picit sajnálom, hogy nem épp Szegeden vagyok, de hát itt is nagy kedvencek szólnak, most például a Swedish Disco-tól Rehab-be szemfeltel. Ez a Sleep Tonight, amit indítok.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig J-Lo és David Guetta jön, akiről a csapat egy nagyon jó kis videót készített. Meg lehet nézni, hogy a Tomorrowland-en hogyan változott az elmúlt jó néhány évben, mert hogy 2007-től 2026-ig minden évből beraktak róla egy-egy képet, egy rövid videót, és meg lehetett nézni, hogy mind a szedben, mind a kinézetben hogyan változott, szerintem nagyon vagány, és hát komoly belegondolni, hogy mióta ott van. Ez meg a legújabb dala, Jennifer Lopez-zel, David Guetta és a Save Me Tonight a Rádió 1.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig Balázs duplázik, a reggeli műsor után jön egy kíválság műsora is. A következő órában mondom a részleteket. Meg persze hozom az igazi mai slágereket, elsőként Lóitól a Get Lucky-t már be is készítettem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Hamarosan végleg a múlté lehet a kötelező tananyagok magolásának korszaka. A mesterséges intelligencia az oktatást is gyökeresen átalakíthatja. De mire használható valójában a technológia az iskolapadban, és hol tart ebben a folyamatban Magyarország? Az algoritmusok legfőbb előnye a személyre szabott tanításban rejlik. Egy intelligens szoftver képes felmérni a diákok egyéni tempóját, feltárni a hiányosságokat és ahhoz igazított feladatsorokat generálni. A tanárok számára hatalmas adminisztratív tehermentesítést jelent a dolgozatjavítás automatizálása, így több idő jut a valódi mentorálásra és az egyéni fejlesztésre. Magyarországon a folyamat jelentős mérföldkőhöz érkezett, a szakképzésben már megkezdődött az MI rendszer szintű bevezetése, és az intézkedések értelmében legkésőbb 2026 végéig valamennyi hazai köznevelési és szakképzési intézményben a tanterv részévé válik a technológia tudatos használata. Az elmélet azonban még formálódik. A hazai felmérések szerint, bár az egyetemisták több mint 90%-a próbált már generatív eszközöket, a pedagógusok körében még jelentős a felkészítés iránti igény és az etikai aggodalom. Félnek például attól, hogy a diákok a saját gondolataik megfogalmazása és a kritikai gondolkodás fejlesztése helyett egyszerűen az MI-vel iratják meg a házi dolgozatokat és esszéket. Friss kutatási adatok alapján a magyar középiskolások döntő többsége nyitott a technológiára, de meglepő módon az osztálytermi oktatásban a közvetlen emberi jelenlétet részesítik előnyben. Úgy látják, az algoritmus kiváló vázlatíró vagy gyakorló partner, de az értékelést továbbra is a húsvértanárokra bíznák. Összességében a cél nem a pedagógusok felváltása, hanem a munkájuk kiegészítése. A jövő iskolájában a mesterséges intelligencia nem okosabbá teszi a diákot, hanem segít neki abban, hogy a saját tempójában érhessen el sikereket.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, halad az este, már 4 óra után járunk, én pedig Gámbrától a Hug Yourself-et készítettem be, viszont nemrég említettem, hogy Balázs hétfőn duplázni fog, és ez így is van, mert hogy a reggeli adás után 10 órától marad a stúdióban, és még 4 órát ráhúz a műszakra, és csinál egy élő kívánságműsort, egy olyat, amit szerintem még soha nem hallottunk, és egy olyat, ami egyben óriási élmény lesz, szóval hát mi ezzel készülünk hétfőre? Itt a Rádió 1-en pedig, ahogy ígértem, Kámrádion, a Hug Yourself az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: jó kis lendület. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel fél öt előtt járunk, hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Kuki pedig azt gondolom egy óriási pacsit érdemel. Nagyon nagy szetteket csinált a mai napon is a rádió stage-en, mind a két helyszínünkön. A délutánén is fellépett meg, este most az éjszakai helyszínt ő indította. Ami egyébként mindig pörög, nagy lendülettel és Antonioval a lemezjátszók mögött. Én viszont most mégis Kukit választottam a folytatásra, mert tényleg hihetetlen nagyot ment ma. Ez Gardnerrel közösen Kukitől a Fire, az igazi mai slágerek között ezt indítom.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Gardner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha azt mondom, hogy Rádió egy konténer, szerintem sokan tudják, miről beszélek. Készüljünk! Ő meg Shakira, a Dai.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Vízvezeték csere kezdődik a Bérkert utcában, a gyerekeket is várja napközben a szín. A kijelölt szakasznál is tovább jutottak a szentesi katonák. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Szeptember közepétől 3 hónapra lezárják az átmenő forgalom előtt a Bérkert utca egy részét Újszegeden. A délmagyar.hu szerint a Temesvári körút és a Középpasor között 345 méteren cserélik ki a több mint 50 éves vízvezetékeket. Az ott lakók és a helyi buszok útszűkület mellett továbbra is áthaladhatnak. A Temesvári körút kereszteződésében sávlezárásra és kanyarodási korlátozásokra is készülni kell. Kerülni a Balfasor és a Középfasor felé lehet. A munkák várhatóan december közepéig tartanak, közben időnként az ivóvízszolgáltatás is szünetelhet. A partfürdőn ma zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok utolsó felvonása. Nem csak bulikkal, külföldi és magyar húzónevekkel készült a fesztivál a szegedieknek és a környékbelieknek, hanem egy civil faluval is, ahol a fesztiváli forgatagban meg lehet pihenni. Ide várják a gyerekeket is, akiknek külön készültek programokkal, mondta el Kolonics Erika, a szín főszervezője.
3: Van egy civil falunk, ahol nagyon sok érdekes tevékenységgel tudnak megismerkedni a gyerekek, felnőttek. Betekintést engedünk olyan civil szervezetek munkájába, akik együtt vannak itt, egy közösséget alkotnak. Ez az egyik dolog, ami szerintem érdekes lehet, illetve van egy olyan wurstling, olyan cirkuszi helyszínünk, ahol szintén nagyon jól fogják magukat érezni a gyerekek.
2: Az eredetileg kijelölt szakasznál is tovább jutottak a Dunai fenék küszöb építésén dolgozó szentesi katonák. A délmagyar.hu beszámolója szerint a műszaki ezred 50 tagja napi 24 órában 3 műszakban vesz részt a munkában Dunaszent Benedeknél. Eddig több mint 22 ezer tonna követ építettek be a folyó medrébe. A Duna emelkedő vízszintje és az erősödő sodrás közben egyre nehezebbé teszi a munkát. A katonák most egy úgynevezett mederpaplant alakítanak ki, amelyre később betonkockák kerülhetnek, hogy a felgyorsult víz ne tudja elsodorni az elkészült védművet. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután még 35 fok körüli értékekre van kilátás. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Az iskolakezdés előtti napok nem csak a füzetek és a táska beszerzéséről szólnak, hanem a gyerekek szervezetének átállításáról is. A hosszú nyári szünet után a megszokott késői lefekvés és a lassú ébredések ritmusát nem lehet egyetlen este alatt felváltani a korai iskolai idős menetrenddel. Ha a váltás hirtelen történik, az első hetekben a gyerek fáradt, nyűgös és figyelmetlen lesz az órákon. A szakemberek szerint a fokozatosság a legfontosabb kulcs, érdemes már 5-7 nappal az első becsengetés előtt elkezdeni a beszoktatást, naponta 15-20 perccel hozzák előbbre az esti fektetést és a reggeli ébresztőt. Így a szervezet belső órája szinte észrevétlenül áll át a szigorúbb napi rendre. Ugyanilyen lényeges a megfelelő alvás mennyiség biztosítása, ami életkoronként eltérő. A kisiskolásoknak 6 és 12 éves kor között napi 9-12 óra pihentető alvásra van szükségük a kiegyensúlyozott szellemi és fizikai fejlődéshez. A tinédzsereknél 13 és 18 éves kor között ez az igény 8-10 óra. Az alváshiány nem csak a tanulási képességeket rontja, de a gyerekek immunrendszerét is legyengíti a közösségbe visszatérés idején. Az alvás minőségét nagyban javíthatjuk néhány egyszerű szabály betartásával. Az egyik a digitális kivezetés. A képernyő kék fénye gátolja a melatonin, azaz az alvási hormon termelődését. Lefekvés előtt legalább egy órával kapcsoljuk ki a tévét, és tegyük el a telefonokat és tabletet. Érdemes a lakás világítását is lejjebb kapcsolni, például kis asztali fényekre váltani. Alakítsuk ki és tartsuk magunkat az esti rutinhoz, egy meleg fürdő, a szoba kiszellőztetése és egy közös olvasás segít lecsendesíteni az idegrendszert. De már a késő délután folyamán is érdemes arra figyelni, hogy ne fogyasszanak a gyerekek kólát, csokit, teát, vagy pláne energiaitalt, olyasmit, aminek koffein tartalma van. A kipihent gyerek maga biztosabban és kevesebb stresszel indítja az új tanévet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Már a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 10 perccel, a szegedi stage-ünk még csak mozzád be pár perccel ezelőtt. Hát ez a nap is jól sikerült szerencsére. Képek, videók hamarosan a Rádió 1 Instagram, Facebookján. Az igazi mai slágerek között pedig a Fastboy már is a Good Life-val. Augusztus 29-e van egyébként a Beatrixek és az Ernák a névnaposok. Sok boldogságot nekik!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyüprik Shawn Mendes, akinek ugye egy brazil párja van, már lassan egy éve, és úgy tűnik, hogy egész komoly a dolog, nagyon sokat is van Brazíliában, bár most az előző hetet éppen Afrikában töltötték kis csillezéssel, nagyon menő fotókat posztolt róla. Sophia the Giants, Purple Disco Machine, Paradise, ez pedig

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, van még egy pici a nyárból, és úgy tűnik, hogy hát ilyen késő nyári hangulatban 24-26-28 fokkal telik a mai nap is. Mabel, Don't Call Me Up a fogyarásban a hírek után, ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Hamarosan végleg a múlté lehet a kötelező tananyagok magolásának korszaka. A mesterséges intelligencia az oktatást is gyökeresen átalakíthatja. De mire használható valójában a technológia az iskolapadban, és hol tart ebben a folyamatban Magyarország? Az algoritmusok legfőbb előnye a személyre szabott tanításban rejlik. Egy intelligens szoftver képes felmérni a diákok egyéni tempóját, feltárni a hiányosságokat és ahhoz igazított feladatsorokat generálni. A tanárok számára hatalmas adminisztratív tehermentesítést jelent a dolgozatjavítás automatizálása, így több idő jut a valódi mentorálásra és az egyéni fejlesztésre. Magyarországon a folyamat jelentős mérföldkőhöz érkezett, a szakképzésben már megkezdődött az MI rendszer szintű bevezetése, és az intézkedések értelmében legkésőbb 2026 végéig valamennyi hazai köznevelési és szakképzési intézményben a tanterv részévé válik a technológia tudatos használata. Az elmélet azonban még formálódik. A hazai felmérések szerint, bár az egyetemisták több mint 90%-a próbált már generatív eszközöket, a pedagógusok körében még jelentős a felkészítés iránti igény és az etikai aggodalom. Félnek például attól, hogy a diákok a saját gondolataik megfogalmazása és a kritikai gondolkodás fejlesztése helyett egyszerűen az MI-vel iratják meg a házi dolgozatokat és esszéket. Friss kutatási adatok alapján a magyar középiskolások döntő többsége nyitott a technológiára, de meglepő módon az osztálytermi oktatásban a közvetlen emberi jelenlétet részesítik előnyben. Úgy látják, az algoritmus kiváló vázlatíró vagy gyakorló partner, de az értékelést továbbra is a húsvér tanárokra bíznák. Összességében a cél nem a pedagógusok felváltása, hanem a munkájuk kiegészítése. A jövő iskolájában a mesterséges intelligencia nem okosabbá teszi a diákot, hanem segít neki abban, hogy a saját tempójában érhessen el sikereket.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Szeged ifjúsági napokon pedig még ma egy nagyon menő napot hozunk majd össze közösen. Az egész már délután indul a délutáni stage-ünk előtt órától, Will Cox-szal, aztán a Loving Arms, Joel Junior, DJ Junior és Kollára lemezjátszók mögött, aztán pedig 11 órától jön az éjszakai helyszínünk először DJ Juniorral, aztán Yaminával, Joel Juniorral, Lotfi Begivel, Christopherrel és Will Cox-szal. Nagyon erős line-up és egy nagyon nagy buli még, amit a mai napon csinálunk a Szegedi ifjúsági napokon a két rádió stage-en. Az igazi mai slágerek között pedig közben Alice Kenji, a folytatás, ez a Bambolli, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Közösségi műtermet nyitott a Móra Múzeum a színen. Nagy lángokkal járhat a gázvezeték karbantartása, pótolják a Mórahalmi eltűnt járdaszakaszt. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Közösségi műteremmel várja a fesztiválozókat a Móra Ferenc Múzeum a színen. Ma még a Picasso kiállításhoz kapcsolódó kreatív foglalkozásokkal és további izgalmas kézműves aktivitásokkal készülnek a múzeum kollégái és önkéntesei. A fesztivál ideje alatt 13 és 19 óra között várják a kultúrára szomjas fesztiválozókat a múzeum sátránál a civil faluban, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Hegedűs Anita, a múzeum sajtóreferense.
2: Egy nagy-nagy táblával várjuk a résztvevőket, amin pici kis képkeretek vannak, és bárki részt vehet ebben, és berajzolhat a képkeretben. Lehet Picasso fejeket készíteni, lehet Picasso stílusában madzag galambot készíteni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy apró kis szögek egy galamb formában bele vannak verve egy falabba, és akkor itt lehet ügyeskedni különböző madzagokkal. Illetve minden évben nagy sikerrel szoktak futni a fotózkodós kis aktivitásaink. Ebben az évben egy kubista modellként lehet fotózkodni.
1: Nem kell megijednünk, ha a jövő héten nagyobb lángokat látunk, illetve erős zajt hallunk Algyű vagy Kiskundorozsma környékén. A Szeged.hu beszámolója szerint az FGS földgázszállító ZRT szeptember 2-án és 3-án reggel 9 és este 6 óra között végez karbantartást a két településrész közelében lévő gázvezeték csomópontoknál. A művelet nem jelent veszélyt a környéken élőkre, ugyanakkor a lángok messzebbről is láthatóak lehetnek, az égetést pedig erős fény és hang hatás kísérheti. Évekkel ezelőtt egyszerűen eltűnt egy járdaszakasz a Mórahalmi déli báb utcából, most azonban végre pótolják. A délmagyar.hu beszámolója szerint a környéken élők a tavasszal megtartott utcafórumok egyikén jelezték a problémát a városvezetésnek, az új járda építése pedig már meg is kezdődött. Mórahalmon összesen 8 ilyen találkozót tartottak, ahol a lakók játszótéri eszközöket, padokat, kukákat és közvilágítást is kértek. Az önkormányzat a jövőben minden évben megszervezi az utcafórumokat, hogy közvetlenül a helyiektől tudják meg, hogy hol, milyen kisebb fejlesztése lenne szükség. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután még 35 fok körüli értékekre van kilátás. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 29-e van, hát azért nem akarok hosszan ezen időzni, de jó gyorsan elrepült ez a nyár is. Viszont még ezt a hétvégét élvezzük ki közösen, az igazi mai slágereket hozom mellé. Most jól megszól a Sweet But Psycho az indításban.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez ma is láger megy, ő pedig Rihanna, akiről konkrétan a férje mondta, hogy dolgozik végre az új albumán. Hát jó pár éve várjuk már. Remélhetőleg hamarosan jön valami. Kézzel fogható, vagy hát füllel hallható. A konkrét dolog is erről. Swedish Disco Rehab, Sam Felder, viszont az egyik aktuális kedvencünk tőlük, és szerintem szenzációs a Sleep Tonight, amit már is indítok.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: 4 napra megtelik élettel a Szegedi Móra Park. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. 4. lett összetettben a félegyházi endúrós. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. 4 napra ismét a prémium italok, a gasztronómia és a koncertek veszik birtokba a Szegedi Móra Parkot. A délmagyar.hu szerint szeptember 3-a és 6-a között 4. alkalommal rendezik meg a Gin és Rum Gastro Fesztivált. A színpadon mások mellett Gáspár Laci, Gájer Bálint, Krisz Rudi és Éliás Junior lép fel. A gasztronómiai bemutatókon pedig Bernát Józseffel és Paládi Eszterrel is találkozhat a közönség. Lesznek koktél készítő és jégszobrász bemutatók, kóstolók, valamint külön programok a gyerekeknek. A belépés ingyenes, az italfogyasztáshoz azonban meg kell vásárolni az idei hivatalos fesztivál poharat. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu adat havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője. 8 éve elkészültek a felújítási tervek, mégis tovább pusztul a 200 éves makói püspöki palota. A délmagyar.hu azt írja, hogy a műemléki épület jelenleg üresen áll, a város pedig azért nem tudja önállóan megmenteni, mert mindössze 20%-os tulajdon része van benne. A palota fennmaradó 80%-a a Szeged-Csanádi Egyházmegyéjé. Az önkormányzat korábban 15 millió forintból készítette el a terveket, majd átadta azokat az egyháznak. Az épületben egyháztörténeti kiállítás, grafikai műhely és szálláshely is helyet kaphatna, a felújítás megkezdéséről azonban egyelőre nincs döntés. Dobogós helyezéssel zárta a Kelet-Nyugat Enduro kupasorozat idei szezonját a 17 éves félegyházi Bense Milán. A félegyházi közlöny beszámolója szerint a város egyetlen licenszes enduro versenyzője a Nógrád vármegyei Bére rendezett utolsó futamon 3. lett a kadétok között. Ezzel az 5-fordulós kupasorozat összetett értékelésében a 4. helyen végzett. Milán 10 éve motorozik versenyszerűen, a Magyar Endurocross országos bajnokságban jelenleg 6., és még 2 futamon javíthat a helyezésén. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután még 35 fok körüli értékekre van kilátás. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, hétfőn pedig Balázs kívánságműsort fog vezetni. Hát ez a szókapcsolat szerintem nem fordult meg korábban a fejemben, hogy valaha elhangzik adásban, de ez a helyzet, volt egy fogadása, elbukta, ez volt a tét, vállalja. 4 órás élő kívánságműsor Sebestyén Balázzsal, jövő héten hétfőn, vagyis holnap után reggel, a műsor után már indul, vagyis hát az már délelőtt, 10 órától délután 2-ig. Ne hagyja ki senki, menő lesz. Ő pedig Tiesto közben az igazi mai slágerek között, ez a Business, amit már is indítok. Szép reggelt! Let's get down to business.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden. Hétfőn pedig Balázs duplázik. A műsor után jön az élő kívánság műsora. Bizony! A hírek után pedig jön Tóth Abigail, X-Center és a Sugar Daddy-vel. Az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak megállás nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Müller Drogéria támogatásával.
1: Jön augusztus 31-én a Balázs Extra Kívánság műsor. 4 órán keresztül jöhetnek a Rádió 1 hallgatói kívánságok. Nincs kivétel, minden játszik. Na,

0: Estén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: hírek a Rádió 1-en.
1: Vízvezeték csere kezdődik a Bérkert utcában, a gyerekeket is várja napközben a szín. A kijelölt szakasznál is tovább jutottak a szentesi katonák. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Szeptember közepétől 3 hónapra lezárják az átmenő forgalom előtt a Bérkert utca egy részét Újszegeden. A délmagyar.hu szerint a Temesvári körút és a Középpasor között 345 méteren cserélik ki a több mint 50 éves vízvezetékeket. Az ott lakók és a helyi buszok útszűkület mellett továbbra is áthaladhatnak. A Temesvári körút kereszteződésében sávlezárásra és kanyarodási korlátozásokra is készülni kell. Kerülni a Balfasor és a Középfasor felé lehet. A munkák várhatóan december közepéig tartanak, közben időnként az ivóvízszolgáltatás is szünetelhet. A partfürdőn ma zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok utolsó felvonása. Nem csak bulikkal, külföldi és magyar húzónevekkel készült a fesztivál a szegedieknek és a környékbelieknek, hanem egy civil faluval is, ahol a fesztiváli forgatagban meg lehet pihenni. Ide várják a gyerekeket is, akiknek külön készültek programokkal, mondta el Kolonics Erika, a szín főszervezője.
2: Van egy civil falunk, ahol nagyon sok érdekes tevékenységgel tudnak megismerkedni a gyerekek, felnőttek. Betekintést engedünk olyan civil szervezetek munkájába, akik együtt vannak itt, egy közösséget alkotnak. Ez az egyik dolog, ami szerintem érdekes lehet, illetve van egy olyan wurstlink, olyan cirkuszi helyszínünk, ahol szintén nagyon jól fogják magukat érezni a gyerekek.
1: Az eredetileg kijelölt szakasznál is tovább jutottak a Dunai fenék küszöb építésén dolgozó szentesi katonák. A délmagyar.hu beszámolója szerint a műszaki ezred 50 tagja napi 24 órában 3 műszakban vesz részt a munkában Dunaszent Benedeknél. Eddig több mint 22 ezer tonna követ építettek be a folyó medrébe. A Duna emelkedő vízszintje és az erősödő sodrás közben egyre nehezebbé teszi a munkát. A katonák most egy úgynevezett mederpaplant alakítanak ki, amelyre később betonkockák kerülhetnek, hogy a felgyorsult víz ne tudja elsodorni az elkészült védművet. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután még 35 fok körüli értékekre van kilátás. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt! Jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk, én pedig egy óriási kedvencet választottam. Benzen Boone-tól, aki nem csak tehetséges, de kifejezetten vagány is, mert hogy néhány éve bekerült a világ legnagyobb tehetségkutatójába az Egyesült Államokba, és ott tudta hagyni. Pedig a döntőig vitték, de ő azt mondta, hogy ez mégsem nekem való, inkább ott hagyom a dolgot, és majd a saját utamat bejárva eljutok oda, ahova szeretnék, ha tehetséges vagyok, akkor sikerülni fog. Hát a helyzet az, hogy sikerült. Benzen Boone és az igazi mai sláger, a Beautiful Things, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, köztük pedig hozom azt a dalt, ami 2026-ban a leghosszabb ideig tudott a number one pozícióban lenni a legnagyobb streaming platformon. Az nem kis dolog, Shakira, Die Die, az igazi mai slágerek között ezzel folytatom már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utálom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Estén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
4: Válaszd a szegedi Kis Ferenc Erdészeti Technikumot. 8. osztályos és érettségizett tanulókat is várunk erdészeti és földmérő képzéseinkre. kisferenc.aasc.hu.
0: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Szeged. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. szeged@radio1.hu.

0: Top 5-ben. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazságot.

Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a

0: 91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Közösségi műtermet nyitott a Móra Múzeum a színen. Nagy lángokkal járhat a gázvezeték karbantartása, pótolják a Mórahalmi eltűnt járdaszakaszt. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Közösségi műteremmel várja a fesztiválozókat a Móra Ferenc Múzeum a színen. Ma még a Picasso kiállításhoz kapcsolódó kreatív foglalkozásokkal és további izgalmas kézműves aktivitásokkal készülnek a múzeum kollégái és önkéntesei. A fesztivál ideje alatt 13 és 19 óra között várják a kultúrára szomjas fesztiválozókat a múzeum sátránál a civil faluban, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Hegedűs Anita, a múzeum sajtóreferense.
3: Egy nagy-nagy táblával várjuk a résztvevőket, amin pici kis képkeretek vannak, és bárki részt vehet ebben, és berajzolhat a képkeretben. Lehet Picasso fejeket készíteni, lehet Picasso stílusában madzag galambot készíteni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy apró kis szögek egy galamb formában bele vannak verve egy falakba, és akkor itt lehet ügyeskedni különböző madzagokkal. Illetve minden évben nagy sikerrel szoktak futni a fotózkodós kis aktivitásaink. Ebben az évben egy kubista modellként lehet fotózkodni.
2: Nem kell megijednünk, ha a jövő héten nagyobb lángokat látunk, illetve erős zajt hallunk Algyő vagy Kiskundorosma környékén. A Szeged.hu beszámolója szerint az FGS földgázszállító ZRT szeptember 2-án és 3-án reggel 9 és este 6 óra között végez karbantartást a két településrész közelében lévő gázvezeték csomópontoknál. A művelet nem jelent veszélyt a környéken élőkre, ugyanakkor a lángok messzebbről is láthatóak lehetnek, az égetést pedig erős fény és hanghatás kísérheti. Évekkel ezelőtt egyszerűen eltűnt egy járdaszakasz a Mórahalmi déli báv utcából, most azonban végre pótolják. A délmagyar.hu beszámolója szerint a környéken élők a tavasszal megtartott utcafórumok egyikén jelezték a problémát a városvezetésnek, az új járda építése pedig már meg is kezdődött. Mórahalmon összesen 8 ilyen találkozót tartottak, ahol a lakók játszótéri eszközöket, padokat, kukákat és közvilágítást is kértek. Az önkormányzat a jövőben minden évben megszervezi az utcafórumokat, hogy közvetlenül a helyiektől tudják meg, hogy hol milyen kisebb fejlesztése lenne szükség. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután még 35 fok körüli értékekre van kilátás. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Szeged ifjúsági napokon pedig ma még egy óriási bulival készülünk, és ezzel zárjuk a nyarat, tehát azt gondolom, hogy tényleg kihoztuk ebből a nyárból fesztivál szempontból is a legtöbbet, amit csak lehet. Lesz egy délutáni színpadunk ma is, a Tiszán, nagyon vagány egyébként, ami 5 órától kezd Wilcox-szal, aztán este 11 órától pedig durrantjuk az éjszakai helyszínünket, ott pedig DJ Junior az első, de a pontos line-up ott van a Radio 1.hu-n, szóval ma még tudunk egy nagyot bulizni közösen. Az igazi mai slágerek között pedig Hype-eton a folytatásban Norma J. Martinnal az Out of My Head, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger, meg mekkora hang. Azt a mindenit, Dennis Wims. A folyadásban is egy hasonlóan nagy hang jön. Lady Gaga és az Abrakadabra, amit indítok, 8-tól pedig Balázsék jönnek, a Balázsék Weekend-el, én pedig további jó rádiózást, meg nagyon kellemes nyarat kívánok erre a nyári hétvégére, ami még előttünk áll. Király Tamást hallottátok, további szép napot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió 1-en.
1: 4 napra megtelik élettel a Szegedi Móra Park. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. 4. lett összetettben a félegyházi endúrós. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. 4 napra ismét a prémium italok, a gasztronómia és a koncertek veszik birtokba a Szegedi Móra Parkot. A délmagyar.hu szerint szeptember 3-a és 6-a között 4. alkalommal rendezik meg a Gin és Rum Gastro Fesztivált. A színpadon mások mellett Gáspár Laci, Gájer Bálint, Krisz Rudi és Éliás Junior lép fel. A gasztronómiai bemutatókon pedig Bernát Józseffel és Paládi Eszterrel is találkozhat a közönség. Lesznek koktél készítő és jégszobrász bemutatók, kóstolók, valamint külön programok a gyerekeknek. A belépés ingyenes, az italfogyasztáshoz azonban meg kell vásárolni az idei hivatalos fesztivál poharat. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu adat havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rá Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. 8 éve elkészültek a felújítási tervek, mégis tovább pusztul a 200 éves makói püspöki palota. A délmagyar.hu azt írja, hogy a műemléki épület jelenleg üresen áll, a város pedig azért nem tudja önállóan megmenteni, mert mindössze 20%-os tulajdon része van benne. A palota fennmaradó 80%-a a Szeged-Csanádi Egyházmegyéjé. Az önkormányzat korábban 15 millió forintból készítette el a terveket, majd átadta azokat az egyháznak. Az épületben egyháztörténeti kiállítás, grafikai műhely és szálláshely is helyet kaphatna, a felújítás megkezdéséről azonban egyelőre nincs döntés. Dobogós helyezéssel zárta a Kelet-Nyugat Enduro kupasorozat idei szezonját a 17 éves félegyházi Bense Milán. A félegyházi közlöny beszámolója szerint a város egyetlen licenszes enduro versenyzője a Nógrád vármegyei Bére rendezett utolsó futamon 3. lett a kadétok között. Ezzel az 5-fordulós kupasorozat összetett értékelésében a 4. helyen végzett. Milán 10 éve motorozik versenyszerűen, a Magyar Endurocross országos bajnokságban jelenleg 6., és még 2 futamon javíthat a helyezésén. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután még 35 fok körüli értékekre van kilátás. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Devecserbe jártatok-e mostanság aztán?
5: Azt miért kéne nekünk oda menni?
4: Mennyire Devecserbe akarsz jót látni?
5: Mit láthatok én?
4: Parádés az ötlet, gyerekek! Parádés a megvalósítás! Devecser, hát itt egy emlékművet avattak, néztétek?
5: Ha,
4: amikor az ember így rápillantott így a magyar vonatkozási hírekre, hogy rájöttél, hogy azért itt nincs nagy baj, itt ugyanaz zajlik, mint a szabadság előtt. Ez a Mohácsi vész emlékmű.
5: Figyelj, én azt hittem először, hogy AI.
4: Ezek nem viccelnek, ezek felállítottak ott Devecserben egy Mohácsi vésznek szóló emlékművet, ugye, mert hogy hát ennek itt most nagyon kerek az évfordulója. Számoljunk csak gyorsan. 500-acska, ugye? Ez 1526.
6: Tehát
4: 2026, tehát itt most elvileg minden Mohácsról kellene, hogy szóljon.
6: Uh-huh. Tehát megérdemel egy emlékművet.
4: Megérdemelt volna egy filmet is, csak aztán úgy átjött április. Abba már nem lesz semmi. Na de mi történt Devecseren? Hát azt mondták, hogy akkor legyen itt egy emlékmű, és nem haboztak egyébként, és ez a szobor, ez nem lehet más, mint egy jó nagy, jó magas szárnyas pénisz.
6: Oh.
4: Az új emlékmű ötletgazdája, a vázlatok megrajzolója, Nyás Hajnalka, Devecser alpolgármestere.
5: Okay.
4: Igen, milyen házi jellegű a történet.
5: Elnyert a tendert.
4: Ő indult egyedül. A fafaragás pedig a magyar önkormányzatiság nagyobb dicsőségére Kardos Róbert Bodorfa polgármestere végezte.
6: Egy polgármester, aki tud faragni.
4: Összefogott a Robi, meg a Hajni.
5: Ez egy kollaboráció
4: aztán
5: volt.
4: Aztán fölállították a szárnyat.
5: Na,
4: aztán... Azt a római birodalom polgárainak körében népszerű bronzbor öntött amulet volt. A betegség meg a rontás levételére szolgált, és tényleg hordtak ilyet a nyakukba. Ez volt a szárnyas pénisz.
5: Igen.
4: Erre jött a Robi meg a Hajni.
6: Azt mondták, hogy meg a rómaiaknak jó volt.
5: Elmentek a Szabó Ervin könyvtárba.
4: A Szabó Ervin könyvtárba.
5: Elnyálaszták.
4: Azt mondták, hogy na, ha nektek ez jó volt, akkor ezt itt Devecsében elérhetővé tesszük, és felállították egyébként ezt a történetet, megemlékezve, egy kicsit belekeverve Mohácsot is, és a 16. századot.
5: Mohácshoz? Hogy? Tehát Pompei környékén azért látsz egy csomó ilyet, mert hogy ott vannak falfestmények, meg voltak ilyen nyilvános házak, fürdők, ahova elmehettek mindent csinálni.
4: Igen. Igen. Hogy jön ide Mohács?
5: Hogy jön ide Mohács?
4: Na most úgy jön ide Mohács, figyeld, Hajni meg a Robi azt mondja. Te a Hajni meg a Robi azt mondják.
5: Kiterjedt kutatásokat végeztek.
4: Hogy a mohácsi vész, mint a mohácsi átok. Ugye? És ez vegyük le magunkról, mert hogy én annak tulajdonítom, ezt ők nem mondták, de hogy azért ott a Mohácsnál tört el valami, addig azért éltünk fényesebb éveket a magyar történelmet, de Mohács is az elmúlt 500 évünk, az nem túl szerencsés. Ott, mintha valami átok került volna a magyarra, teszem én ezt hozzá, ők nem tették ezt hozzá, csak a mohácsi vész a nemesi haderő túlnyomó többségének pusztulása. Na, láttad?
0: Azért figyelj, az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az ihlette meg őket, hogy ugye régen a kopjafákat, ugye ott is faragtak rá ilyen falikú szimbólumokat, igen, hogy ugye tudták, hogy a mögött férfi ember fekszik, és akkor ráfaragták ezt, lehet, hogy innen van a régi kopjafákból ez a dolog.
4: És a Hajni húzta Robi tolta a városvezetés, megmondta, hogy ez egy remek ötlet, kicsi Mohács, kicsi Augustus hús, kicsi Szent István, hogy tegyünk bele úgy minden, még úgy dobjunk bele abba az üsbe minden. Aztán álljon ez a pénisz, és ott vagyunk. Hát nekem nincs vele, majd én szeretem, hogy
0: ennyire. Példakép,
4: igen.
5: Most milyen unalmas lett volna egy török basa, vagy egy kard, vagy bármi.
4: Hát mit tudnék a mohácsi vészre az 500? Ez egy nagy törése volt.
5: Ha amit össze tudsz hozni augusztus 20-ával is, legyen benne minden.
4: De mi, hogy jön össze 20-ával?
6: Hát ez ott... most, hogy pont 20-án adták, ott nem kell nagy párhuzam.
5: Ja,
6: nem, ez csak Mohács. Na, mit raksz? Elhullott embereket? Hát hogy néz az ki?
4: Százszor jobb, mint egy lombkoronasétány, százszor jobb, mint a 26. kilátó, ahol nem volt mit nézni.
6: De ez most... erőt sugároz, gyerekek.
4: Ebbe van.
6: Ez,
4: én azt gondolom, hogy ebbe van.
6: Ott van egy kemény anyagból egy mereven kiállított dolog két szárnya.
0: Hát én azért el tudnék képzelni más is Mohácssal kapcsolatban. Mondjuk egy talapzat üresen. És azt szimbolizálni, hogy lekéstük a csatát.
4: Igen, hogy nem voltunk ott.
0: Nem jelentünk meg rajta. Ez az is szép lett volna.
4: Meg kell nézni, hogy hol van. Egy turnéne erre oda kell menni.
0: Ha már a csata nem sikerült.
4: Felvidék, meg kell motorozni, meg kell csinálni. Igen.
0: Ha már a csata nem sikerült, akkor legalább van egy szép szimbóleumunk.
5: De lecser, ezzel is felkerül majd a tér.
4: Üzenjük a törököknek, írja egy hallgató, hogy bekapatják. Eljöttek, azt itt is maradtak egy ideig, igen. Kicsit vagány, hogy azt mondták, hogy mi toljunk mindenkire, mi akarunk állítani Mohácsnak egy szárnyat.
5: Jaj, nagyon szeretném látni az első alakuló ülést, az első napi rendi pontot.
4: Bodorfa polgármester, ahol megdicsérik a polgár. Te Robi?
5: Nem, amikor először felmerült az ötlet, hogy milyen emlékmű legyen, és akkor megy a brainstorming, és azt mondja, hogy nekem lenne egy egészen új gondolatom.
4: Én a Hajnit, ahogy felhívja Robit.
6: De Hajni rajzolt, Robi csak megvalósított.
4: Robi.
5: Oda tolja elé a képet, és te...
4: Rajzoltam ide egy szárnyat. Te Robi, te olyan szépen faragod azt a
0: tudod, csinálni. Robi, mibe vagy jó? Tudod, mibe vagy jó?
4: Nekünk
5: van Robi. Ez a tuzifa program? Rajtunk maradt egy pár.
4: Úgy van. Egyébként gyerekek, Mohácsról mindenkinek az átok, meg a vereség, meg a történelmi fordulópont, meg ugye utána a török veszedelem, meg a 150 éves török uralom. Hát utána ott nem voltak jó dolgok egyébként. Devecser független alpolgármester írt egy Facebook posztot, ahol megszólította az online közvéleményt, és mellékelt hozzá egy képet is magáról a műről. Ugye? Hát magáról a műről.
6: Arról, amit ő álmodott.
4: Amit álmodott, ugye? De nem egy ilyen tényleg egy ilyen dühös, haragos, sértett visszatámadásról van szó, még csak nem is áldozati szerep,
5: nem.
4: Hanem hogy egy nagyon szellemes, jó hangulatú válasz a történelmi évforduló kapcsán és az 5 méteres szobor kapcsán. Tehát, hogy ugye, óriási történet. És tegnap eltűnt a mak része a szobornak.
6: Igen, a felső egyharmad.
4: A felső egyharmad, a legfontosabb.
6: Együtt, a legfontosabb, a legkifejezőbb rész, érted, ami így közvetítette az üzenetet.
5: Lemetélték.
4: Lemetélték, körbevágták, elvitték, itt már lehet, hogy különböző zsidó közösségek is felszólaltak, hogy miért nincs körbemetélve.
6: De milyen... szerintem az körbe volt. Egyébként csak mondom, szerintem az körbe volt.
4: Egyébként körbe volt, tehát hogy körbe volt. Na most eltüntették az egészet, és kicsit szomorúak vagyunk, mert hogy végre volt valami élő, valami izgi, valami igazán bátor. Ahogy a polgármester és egy fakészítő nem törődik azzal, hogy mi lesz majd itt a világban. De hát aztán ez a történet ennél különösebb.
6: Ezt hívják úgy, hogy művészi szabadság, gyerekek, és itt a művészi szabadság sárba tiprása történt meg, ahogy leszették.
5: Mi ünnepeltük ezt a kezdeményezést. Végre egy bátor emlékmű.
4: Igen.
5: Ami bekerült a hírekbe.
4: Ami bekerült a hírekbe. El, és felrakta Devecsert a
5: térképre.
4: A térképre, hogy emberek zarándokolnak el majd, és hajtanak fejet a szobor előtt, de eltűnt a szobor. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Devecser alpolgármesterét nyárs hajnalkát. Tényleg fikció, az egész egy mi kis falunk rész. Hogy mondja el nekünk, hogy készült a szobor, és mi van most?
5: Elvileg ő tervezte ugye ezt a műemléket.
4: Azért az a hány A4-es lapot rajzolsz tele ekkora?
5: Milyen állapotban?
4: Hogy csinálod?
6: Miből indulsz?
4: Honnan indulsz? Milyen álmaid vannak? Mi van a tudatalattidban? Nem? Tehát egy csomó kérdés. Na, de mindjárt megkérdezzük Hajnit. Hello, Hajni, jó reggel, ciao.
7: Jó reggel, sziasztok!
4: Jó reggel!
7: Köszönöm a megkereséseteket, és a Rádió Egyelőtt le a kalappal az egyetlen egy csatorna, aki egyáltalán megkeresett a témával kapcsolatban. Úgyhogy köszöntök mindenkit.
4: Hát mi nagyon szeretjük, olvastuk a posztodat is, amit kiraktál. Nekem nagyon tetszik, ugye, mert nem ez a dühös visszatámadás, meg az áldozati pózba helyezkedés, hanem tényleg egy ilyen jó hangulatú poszt arról, hogy hát történelmi évforduló kapcsán ismertségre tettél szert, nem úgy, ahogy te szeretted volna, de mégis csak azért hát is ismert lettél. Na, mesélj egy kicsit, szóval ezek a te terveid alapján készültek, maga a szobor.
7: Így van, ezt vállalom. Bármikor, bárki előtt, a nagy nyilvánosság előtt, szűk körben is, valóban az én terveim alapján készültek. Egy kicsit megcsúszott a történet ott, hogy vázlatokat rajzoltam, mert ha vázlatokat rajzoltam volna, akkor egy szárnyat csiga jelent volna meg, tehát körülbelül ezen a szinten áll a rajztehetségem. És most a poént félretéve, valóban készítettem terveket. Na, hogy most helyezzük akkor, vagy tegyük helyére a dolgokat, fogalmazzak így. Az én koncepcióm a mi kisvárosunkkal kapcsolatban az, hogy annak idején a vörösiszap katasztrófa szerintem nagyon mély sebeket hagyott rajtunk. Párhuzamot mondva a magyarsággal, a magyarság is kapott már eleget. Van gyönyörű három látványtavunk, és én azt gondoltam annak idején, ezt is vállalom, hogy ennek adjunk teret. Tehát a saját lehetőségeinket használjuk ki. És én terveztem erre egy magyarság útja projektet, ami arról szólna, hogy körülbelül 22 állomásból állna a magyarság történetét bemutató sétaút, ami úgy gondolom, hogy mondjuk egy gyerekközösségnek, akár az országnak is egy látványosság aha, lehet.
4: És ennek a vége lett volna? A szobor, ennek a vége, ennek az útnak a vége maga a szobor, csak hogy visszakanyarodjunk a műhöz.
7: Nem a vége, hát nem állunk
6: el, ez
7: így anyagilag.
4: Hoppá, várjunk csak, aha, messzebbről
6: ez
4: indulunk.
6: Ez az első állomás?
7: Az első állomás a kapu, hogy beléphetsz rajta.
6: Aha.
7: Aztán a következő, van, ami már készen van, van egy csodálatos turulszobrunk, van trianoni emlékművünk, van 49-es, van egy 48-as szobrunk, ami egyébként nem itt van, és hozzáteszem egyébként annak a terveit is én készítettem. És úgy gondoltuk, hogy most, mivel Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor legyen egy mohácsi emlékművünk. Én elkészítettem a terveket.
4: Várjál csak, hogy kérdezzek közben, hogy a terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalatiból ezt így papírra öntötted. Nem láttad?
6: Hogy látszott?
4: Hogy falloszokat rajzolsz?
5: Ez egy terápiás folyamat.
7: De hogy látszott, hát figyelj, ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
4: Igen?
7: De azért nem egy szárnyas falloszhoz hasonlítom Mohácsot ezen. De.
4: A tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
7: Nem úgy
4: nézett. Hogy lett ebből egy szárnyas fallosz?
7: Megmondom, hogy lett ebből egy szárnyas fallosz. Találtam egy kiváló fafaragót, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
4: De hogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
7: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom. a madár gyönyörűen kidolgozott.
4: Madár?
7: Kapott egy
4: madár?
7: Ötvétel.
4: Hát én várjál, keresem
7: ez
4: a madarat.
7: Ez egy madár, egy sasmadár.
4: Sasmadár?
7: Egy szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni, a felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a az elfelejtése.
4: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van?
6: Hát de hol?
4: Hol van? Hát hol? Egy kupakot látok egy...
5: Lehet, hogy fordítva rakták? 5 méter magasan.
7: 5 méter magasan. Itt jött a pozíció. Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
4: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis baj.
5: Te szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
4: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
7: Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
6: Na de várjál, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát igen. Láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat
7: ez
6: senki.
7: Történt.
4: És mit mondott
7: történt.
4: A mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
5: Így jött ki az anyag? Nem
7: 19-én felállítottuk, 20-án átadás. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom, én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
4: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni, nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor, gyerekekkel, plébánossal. Persze.
7: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk, az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem, ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallos, és kész. Ezt látta bele mindenki.
4: Így van.
5: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
7: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá. Ő nem ezt látja benne. De ha bele akarja, természetesen, de nem nyilatkozhatok helyette, akkor azt mondja, hogy jó, oké. Akkor és akkor mi van?
4: Na és akkor most várjál, akkor most ezt miért kellett leszedni? Tehát ha ez valakinek sas, valakinek fagyi, valakinek fallos, akkor most miért távolítottátok el? Hát ez a megadás. Hát nem szabad megadni magunkat.
7: Megadom Balázs a választ. A lényeg a következő. Tehát ott

0: történetben, hogy volt egy-két hozzászólás, hogy úristen, mekkora egy undorító dolog ez, és mondta ezt olyan ember, aki a sajátját az életében nem látta, ebben biztos vagyok.
1: De... Te jó vagy!
2: Nagyon jó! A, ilyen a polgármester!
1: Minden faluba, városba ilyen a polgármester, mint Hajdi.
0: Nagyon köszönöm. Tehát a madár úgy döntött, hogy mivel a madár. Tehát beszéljünk a madárról. A többiről is tudnék, de az majd utána jön. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
1: Lekerült a kupak, eltűnt a
0: teteje. Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak, és
1: ehelyére...
0: Nem madár lesz, egy teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már edevecs erről a rontást, mert elég bajért már minket.
3: Na várjál, Hajni, akkor két szobor lesz, tehát lesz megmarad a fallosz, de azt hova teszitek?
0: A fallosz elhelyezésének még keresünk a helyét.
1: Jó, de nem adunk belőle, valahol álljon.
2: Legyen egy stilizált fészek valahol, igen, amiben a fallosz beleszáll.
1: Igen, nehogy eltűnjön, tehát, legyen.
0: Tehát most akkor vigyük bele a komolyságot, mert azért na. Tehát a magyarság útja elképzelésemben természetesen így ebben a formájában. Ezt azt hiszem, hogy... aki értelmes észtel gondolkozik, az úgy gondolja, hogy valóban nem élik bele. De az, hogy ez egy egyedi dologra sikerült, még ha nem is ezt akartuk, ezt vállaljuk. Ez így sikerült. De akkor hozzuk már ki belőle azt, amit lehet. És igenis én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
1: Persze, de nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
0: Így van.
1: Na jó, várjuk az újat.
3: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított fallosszoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
0: A meghívót megadom, erről biztosíthatlak.
1: Mikor várható az új szobor?
0: Ezt nem tudom megmondani, mert nyilván ennek van egy átfutási ideje, és nem szeretnék belefutni abba, hogy megint a gyorsaság, a tempó, a hajtóság miatt belekeveredjünk egy másik.
1: Jó, azért egy külső szem néha nézel rá Robira, nem? Tehát, hogy mi ki tudja, hogy mit dob a tudat alatt, megint...
3: Igen, meg hogy alulról,
2: hogy mit mutat a szobor.
0: Utasítatlak róla, hogy a polgármester úrnak, aki egyébként Kardos Robert, ha már egyszer robizunk, rengeteg köztéri alkotása van, és rengeteg olyan fafaragása, amit egyébként érdemes megnézni. Ez most így sikerült.
1: Nagyon jó. Jó.
0: De ezt én úgy gondolom, hogy nem az ő hibája. Ezt tudod, kinek a hibája? Talán lehet azt mondani, hogy mindegyikünké. Mert felállították a szobrot, ott állt előttem, láttam, és megmondom őszintén, ha én arra irányítom a fantáziámat, ami egyébként marha élénk, akkor az. Ha nem arra irányítom, a fantáziám. De maradjunk annyiban, hogy mindenkit a jó szándék vezérelt.
1: Köszi, Hajni, ciao, köszönjük szépen Nyársajnalkának.
0: Nagyon köszönöm, szép napot nektek, további jó munkát.
1: Köszönjük, ciao, Devecser alpolgármesternek. Jó arc!
2: Nagyon jó arc.
4: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: 490, 490. Tempó taxi. Töltsd le az appot és rendelj taxit egy kattintással. Bankkártyás és hűségpont fizetés. 490, 490. Tempó taxi.
3: Eljött a te időd, ne késlekedj! Vár a Pannon Oktatási Központ esti iskolája, ahol felnőttként is van lehetőséged, hogy újra iskolapadba ülj, és sikeres általános iskolai bizonyítványt, illetve érettségit szerez. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu honlapon, vagy keresd minket személyesen Kiskunfélegyházán, a Móra tér 9-ben, a Vállalkozók Ipartestületének székházában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
4: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
5: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok

Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-jel. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1, a Szeged.

0: Rádió 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Vízvezeték csere kezdődik a Bérkert utcában, a gyerekeket is várja napközben a szín. A kijelölt szakasznál is tovább jutottak a szentesi katonák. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Szeptember közepétől 3 hónapra lezárják az átmenő forgalom előtt a Bérkert utca egy részét Új-Szegeden. A délmagyar.hu szerint a Temesvári körút és a Középpasor között 345 méteren cserélik ki a több mint 50 éves vízvezetékeket. Az ott lakók és a helyi buszok útszűkület mellett továbbra is áthaladhatnak. A Temesvári körút kereszteződésében sávlezárásra és kanyarodási korlátozásokra is készülni kell. A Balfasor és a Középfasor felé lehet. A munkák várhatóan december közepéig tartanak, közben időnként az ivóvízszolgáltatás is szünetelhet. A partfürdőn ma zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok utolsó felvonása. Nem csak bulikkal, külföldi és magyar húzónevekkel készült a fesztivál a szegedieknek és a környékbelieknek, hanem egy civil faluval is, ahol a fesztiváli forgatagban meg lehet pihenni. Ide várják a gyerekeket is, akiknek külön készültek programokkal, mondta el Kolonics Erika, a szín főszervezője.
3: Van egy civil falunk, ahol nagyon sok érdekes tevékenységgel tudnak megismerkedni a gyerekek, felnőttek. Letekintést engedünk olyan civil szervezetek munkájába, akik együtt vannak itt, egy közösséget alkotnak. Ez az egyik dolog, ami szerintem érdekes lehet, illetve van egy olyan wurstlink, olyan cirkuszi helyszínünk, ahol szintén nagyon jól fogják magukat érezni a gyerekek.
2: Az eredetileg kijelölt szakasznál is tovább jutottak a Dunai fenék küszöb építésén dolgozó szentesi katonák. A délmagyar.hu beszámolója szerint a műszaki ezred 50 tagja napi 24 órában 3 műszakban vesz részt a munkában Dunaszent Benedeknél. Eddig több mint 22 ezer tonna követ építettek be a folyó medrébe. A Duna emelkedő vízszintje és az erősödő sodrás közben egyre nehezebbé teszi a munkát. A katonák most egy úgynevezett mederpaplant alakítanak ki, amelyre később betonkockák kerülhetnek, hogy a felgyorsult víz ne tudja elsodorni az elkészült védművet. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután még 35 fok körüli értékekre van kilátás. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nem tudom, hallottátok-e az osztrák tűzoltó esetét. Közel van a határhoz, tehát, hogy van egy sejtésünk arról, Lacival itt közben megbeszéltük, hogy az is kiderül, hogy még magyar volt a végén. Szenzációs az egész történet. Ugye, egy 28 éves osztrák tűzoltó, itt a Felsőpulya járásban Burgerland. Hát az közel van. Igen. Tehát az közel van a határhoz. 28 éves osztrák tűzoltó. Ő nagyon szeret tüzet oltani. Ugye hivatalos állományban dolgozik, és most elkapták, és hát beismerő vallomást tett. De nem, nekem nem tetszik, hogy elkapták. Komolyan mondom. Miért nem hagyták őt valójában dolgozni? Ő azt csinálta, hogy ő annyira szeretett tüzet oltani, hogy folyamatosan tüzeket gyújtott Burgerlandban.
1: Jézusom, hogy akkor egy kivonul... piromán elmegy tűzoltó.
2: Nem, ő a szakmáját szeret. Érted? Ő nem a tűz. Tehát ő csak azért csinálta a tűz okozást, hogy aztán oltani.
0: Kivonult nagy erővel utána az egységgel, és eloltotta azt a tüzet, amit ő gyújtott. Július közepén egy vadászház közelévő domboldalban okozott tüzet. Egy másik alkalommal állítólag a kocsiában gyújtotta meg a papírt, amely a szendvicset csomagolta, kidobta az ablakon az 50-es főút mellett, rángra kapott a rét, nagy erőkkel kivonult, és eloltotta a társaival.
1: De mi fel akarták számolni az állomást, és attól félt, hogy megszűnik a munkája, és most nem volt valamit tennie?
0: Augusztusban megismételte, egy kiszáradt töltést gyújtott fel. A hatósági jegyzőkönyv szerint mindig nagyon lelkesen részt vett a mentésben és az oltásban. Hát elhiszed ezt?
2: Na most azt nem értem, imádom, hogy az meggyújtod a kis papírodat, amiben a anyukád vagy a léverkés
0: benne
2: volt. Kidobod, ahogy hívják ott a papírt, megvárod, hogy fölgyulladjon.
0: Igen.
2: És te gyorsan bemész az őrsre, beöltözöl és kivonul?
0: Nem, elmondta, hogy egyébként ő bejelentést tett a tűzről.
1: Felhívta a kollégát.
0: Felhívta az
1: haverokat.
0: A haverokat, illetve nem az őrsöt, hanem ugye az osztrák 112-t, ahol ő bejelentette, hogy tüzet lát. Nem ismerték már, hát tudták, hogy ott ugye nem ismerték meg a hangját. Bement az őrse, fölvette a cuccot, és kivonult nagy erőkkel, és eloltotta a tüzet. És azt mondja, hogy ő nagyon szereti a munkáját. És ő nem akar semmi rosszat. Nem akarta, hogy baj legyen, izgalomra vágyott, mert hogy nagyon szereti a bevetéseket tűzoltóként, üldögéltek és nem csináltak semmit. Nem volt tűz Burgerlandban. Csinált három tüzet, leégetett három falut, de mindig ott volt, amikor oltani
2: nincs
0: kellett.
2: Nincs tűz, nincs munka, unatkozol. Bent ülsz, már most minden sok játszmát lejátszottatok.
0: Nem mondd, hogy nem jó arc a csávó.
1: Ezek a szuper kettősök, akik körülöttünk élnek, vaszki, hónapok óta nem esett egy csepp eső sem, erre fogja magát a hivatásos tűzoltó, és felgyújtja a domboldalt azért, hogy utána kimehessen el.
0: Persze, és fejlődj a segélyhívót. A tűzgyűjtés után.
2: Tudta, hogy megakadályozzák a nagyobb katasztrófát, ő bízott a kollégákban is saját magával.
1: Félelmetesen beteg.
0: Ilyenkor mi van, hogy leszerelik három szándékos tűzgyújtás után?
1: Sőt, hát biztos, hogy eljárás is indul.
0: Igen.
1: Hát ez szándékos tűz, ez szándékos gyújtogatás. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor tényleg úton útfélen azt hallod, hogy iszonyatos a szárazság, nagy a szél, bármi lángra kaphat, ez neki áll és felgyújtja a hegyoldalt azért, hogy utána eloldhassa.
0: Hogy bukott le, arról nem szól a cikk, arra lettem volna kíváncsi. Hogy buksz le? Tehát, hogy észreveszik, hogy gyújtogat, összerakták a hívásokat a segélyhívónál, elmondta valakinek ez a hülye, mert hogy kihallgatták, és ő ott ismerte be a három gyújtogatást. Majd mondta, hogy ő nem akart, hogy komolyabb baj történjen. Mindig kivonult.
1: Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy jött az első gondolat. Kit átsorgott, napok óta nem volt hívás, szomorúan nézegette a tűzoltó fecskendőt.
0: Szerintem igen. Igen.
2: Milyen jó,
0: szerintem ez volt.
1: Amikor még volt munkánk. Sehol egy jó tűz.
2: Hát meg ugye egy hős szerepbe kerülsz. Az összes helyi újság megírta, hogy lángolt a hegyoldal, de a hős burgenlandi tűzoltók megfékezték a tüzet.
0: És mindig jól oltotta el, mert hogy mindig úgy gyújtotta meg, hogy ne legyen épületkár, ne legyen emberkár, tehát ügyesen gyújt, ügyesen csinál tüzet, szántóföldek, töltések, ahova nekik aztán vonulni kellett. De soha nem volt komoly emberélet, vagy épületek nem kerültek veszélybe.
1: Tehát ő az
0: én imádom a csávót. Nagyon jó
1: az. Ő az ember, aki megragadta 6 éves önmagában, amikor még áhítottal és csodálattal nézte ezeket a nagy piros autókat, egyszer elképzelte, hogy majd ő is vezeti.
0: Igen, és aztán gyűjtött három tüzet. Igen. Igen. És valószínűleg leszerelik, ugye? Hát ez...
2: Biztosan. Soha többet nem mehet.
0: Soha nem volt a tüzet, mi?
2: Közelébe.
1: De nem csak, hogy leszerelik, hát szerintem, tehát, hogy ez pszichó.
0: De hogy ez egy komoly probléma, hogy gyűjt három tüzet? Igen.
2: Hát, hogyha tovább terjed, ez is leég a fél megye, azért az nem egy vicces dolog.
0: Aha.
1: Hát kárt okozol, hát nem tudod szabályozni, hát az egyszer elszabadul, és akkor véletlenül leég egy ház, véletlenül meghal néhány ember, akkor mit mondasz?
0: Az én erősebb,
1: csak,
0: igen.
1: Ő csak tüzet szeretett volna, igen. Oltani, akkor ezt hogy igen. Magyarázod?
0: Önfoglalkoztatás felsőfokat ír egy hallgató. Jó volt a piaci idés, a szolgáltatás és a megoldás is egyszer egyébként valójában, tehát teljesen jól csinálta. Igen, ezt próbázom évek óta, hogy az összes egy idióta. Megkérdezik, miért? Hát tessék, jó napot kívánok. Ne bántsuk a tűzoltókat, nem idióták gyerekek.
1: Nem, tehát, sőt.
0: Hogy nagyon jó, hogy vannak. És hogy közel, ez Burgerland, ugye? Tehát ez Ausztria másik oldala. Egy illetve van, ez a Magyarország másik oldala.
2: Emberünk.
0: Simán el tudom képzelni, a végén kiderül, hogy magyar volt a Pali. Óriási lenne, nem? Tehát ilyet, ezt így meghallod, azt mondod, igen, ez tud lenni egy magyar történet.
2: Nem lehet, hogyha ők oltanak, azért van prémium? Tehát van egy alapfizetésed, amiért ülsz az őrsön.
0: Ja, és plusz minden tűzesetnél ilyen valami.
2: Igen, és minél több kiszállásod van, minél több tüzet oltottál el, azért van valami prémium. Lehet, hogy a lóvéra ment a csávó, nem?
1: Vagy, hogyha hencegni akar, akkor lehet, hogy TikTok videókat készített ebből. Tudod, hogy lassítva vonul a locsolócsővel,
0: igen.
1: Felhúzza ezért a felszerelést.
0: Azért az jó megfejtés, jó, hogy nem patológusnak ment. Ugye? Tehát azért az egészen jó megfejtés, igen. Az igazi hivatástudat égett a keze alatt a munka. Küldik a hallgatók. Na, és akkor miért nem kap prémiót? Miért nem dicsérik meg? Miért nincs valami plusz, amit kap? Hát eloltotta a tüzeket. Nem is értem, komolyan mondom. Tényleg.
2: Szerintem ott bukott.
0: Ezek az osztrákok sérdik már.
2: Hogy mindig ő jelentette a tüzet.
0: Valószínűleg ezt tették össze, igen.
2: Idő után gyanús lehet.
1: Na,
2: nem?
1: De várjatok egyébként, tehát, hogy most azért voltak ilyen tehát, hogy sok apróbb tűz volt a
2: Magyarországon is. Én értem, hogy mindig egy csávó jár ott, azért azt szerintem gyanús. Plusz szóval azért a tűzoltók ezt ki tudják nyomozni, hogy ez egy öngyulladás volt, egy régi megint törött Hans üveg, igen, vagy pedig hát a szendvicses, hogy hívják, még ott lángol, papír ott lángol.
0: Azt, hogy mondják meg egy ilyen rommá leégett házba, tudod, látod ezeket a fekete kormos képeket, minden leégve, oda megy egy ilyen tűzoltó, és az, hogy igen, ez gyújtogatás, szakértő, vagy nem.
2: Igen.
0: Hogy hogyan a lángútja, hogy megy, hogy
2: terjed.
0: Hol, a tűzfészek hol volt, honnan indult, fél zsenik, ahogy ezt
1: szándékos
0: megfejtik.
1: Szándékos gyújtogatás, vagy véletlen.
0: Mindent ki tudnak olvasni, tehát állsz ott ilyen romokon, nem? És oda megy egy tűzoltó, és azt mondja, hogy innen indult, ide terjedt, szándékos gyűjtogatás volt, zseniális, hogy csinálják. Ez tényleg elképesztő.
1: Az nem lehet, hogy Hansnak az uzsonnás doboza is ott volt a tűzfészek mellett a saját nevével, feliratkozva címével.
0: Igen, ott volt a monogram. Igen, az így erős egyébként.
1: Voltak jelek.
0: Igen. Ez biztos, hogy nem magyar, már a magyar nem fog neked extrán dolgozni. Igen, egyébként tényleg ez kizárja. Magyar nem csinál ilyet. Ül az őrsön, fölveszi a lóvét, aztán meg is van. Ja.
1: Képzeld el, ha nőgyógyász.
0: Igen. Igen.
2: Csinálsz magadnak plusz munkát?
0: Ausztriában egyébként önkéntesek a tűzoltók?
2: Nem tudom.
1: Hát vannak is. Hát Magyarországon is vannak önkéntes tűzoltók, és vannak a hivatásos
0: vannak
1: tűzoltók.
0: Vannak rendes hivatásos persze tűzoltók, nem? Igen. Tehát nem az, hogy ott mindenki önként olt tüzet, bemegy, és akkor vállal 4 órát, hanem rendes hivatásos tűzoltók is vannak.
1: Nem, hát ez hát ugyanolyan szakma. Aha. Ugyanolyan, igen. És vannak az önkéntesek, igen, akik így...
0: Akik még így néha bemennek tüzet oltani. Aha. Nem, mert azt hallottam, hogy a hókotrók is egy csomószor télen, hát fölrakják a hókotrót, és az osztrákok ugye csinálják.
2: Hát ott falun belül.
0: Falun belül megcsinálják simán, tehát nem a közút csinálja, hanem a saját városát két önkéntes fogja, és megcsinálja. Ott nagyon megy ez az önkéntes meló, az olyan ügyesen csinálják egyébként.
2: Nagyon jó felvetés érkezett ugye erre, hogy van egy csávó, aki saját magának munkát csinált, hogy tegnap beszéltünk a motoros fiúval, aki ugye most már sokszoros életmentő.
0: 3 percenként megmenti, igen, valakinek az életét.
2: Gyanús!
0: Nagyon fura.
2: Nagyon
0: fura. Egyébként igen. Tényleg 2 héten belül 3 embernek mentette meg az életét. Lajos, mit csinálsz már itt? Komolyan mondom, mit csinálsz itt?
1: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
0: Én engem annyira nem vonz, megmondom őszintén. Hogy mondjuk, ha autót lehetne vezetni, azt igen, hogy
1: egy ilyen riasztásra úgy odaállnál. Tehát, hogy ott vagy az őrsön, megszólal a csengő, le kell csúszni, föl kell venni, be kell ülni, menni kell.
0: Az vagy látom, hogy mi történet. Tehát mindenki tesz körülötte, te hülyén próbálsz fölöltözni, lecsúszol valahol, hülyén ülsz az autóba, aztán utána, hogy kapkodnak, jönnek, mennek, mindenki tudja a dolgát, de nem tud, mindig arrébb löknek, hogy menj már innen, zavarsz, tehát mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
2: De melyik végét? De hova?
1: Hova csatlakoztassam?
0: Hülyén üldögélnél.
2: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egy ruhában.
1: De csak félmeztelenül.
0: Na, igen? Yeah. Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-ol dolog?
1: A szexi.
0: Igen? Abszolút. De maga az egyenruha? Vagy
1: nem
0: hogy...
1: csak, nem, bátrak.
0: Hogy bemennek, kihoznak, egyenruhában
1: oda
0: vannak.
1: Nem fél, nyilván fél, de legyőzi.
0: De ezt képest egy magyar tűzoltó, ilyen 3 számmal nagyobb ruhában látod, ilyen furas isakban kicsit ferdén, tehát nem jön ez az életérzés, tehát nem rajtuk múlik.
1: Az amerikai tűzoltók sem egy ilyen feszes uniformisban vannak.
0: Hát azért hanem... milyen az amerikai tűzoltók ruhája, meg hogy
1: hát
0: néz
1: milyen?
0: Az ki?
1: A rohadt nagy zubbony, hát miről beszélsz? Hát egy nagy izében vannak ők is, hát az minden csak nem szexi.
0: Akkor lehet,
1: nem, az egész tudat az, hogy odamegy, és odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát, hős, ő oda megy. Ő egy hős, igen.
0: És ez szexi? Tehát, hogy ebben van egy ilyen nőként, hogy ő az életét kockáztatja?
1: Hát, hogyne. Hogyne. Én minden évben megnézem. Van,
0: azt nem azt mondod, hogy minden évben megpróbálom magamra gyújtani a garázs.
1: Hát, egyszer kiment
0: hát
1: végre.
0: Ha végre jön egy tűzoltó.
1: Egy tanús kocsival. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
0: A szexi tűzoltó naptár, igen.
1: Igen, általában kiskutyákkal. Hát Istenem, annál szebbet nem
2: lehet. Kutyák.
0: Iszonyat kigyúrt tűzoltók, cuccba állnak kutyákkal.
1: Brutál durva testű, gyönyörű, félisten arcú. Én nem tudom egyébként, hogy ezeket...
0: Elmondom neked, annyira igen, nem tűzoltó.
2: Igen, valószínűleg az van.
0: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltó.
1: Ezek tűzoltók, összeleket.
3: Hát nem dances fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fején ilyen
0: igen,
3: képek
0: neked
3: vannak.
0: Csipennél fiúk vannak a fejed, de tűzoltó ruhában, Juli, az nagyon más.
1: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó. Jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
0: Megcsináltak a gyárban.
1: A gyárban,
0: igen, igen, igen, azok tök jó arcok voltak.
1: Abból lett még egy egyébként, most annak van folytatása is, tehát hogy lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
0: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy katona ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza? De mit, hogy egy pilóta az például hozza, szexi. Hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel, bejön az is?
1: Igen, a nagy gépet tud irányítani, igen. Akkor valószínűleg más is tud irányítani.
0: De az, hogy ember életekért felel, és hogy 300-an ülnek mögötte?
1: Aha. Hát igen, a felelősség, igen, mindent úgy rábíznám magam.
0: Aha.
3: Igen, pont ezt érzem, hogy vonulnak a repülőtére.
0: Igen, hogy ez így van egy ilyen, hogy egyenruha vonul, nagy tudású.
1: Meg a presztízs, igen, tehát hogy az, hogy igen, tehát hogy keveseknek adatik meg az, amivé ő vált.
0: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi.
3: Pilóta, mi?
0: Az kell. Magyar honvédség, semmi. Jó, a pilóta, bakter egyenruha. Tényleg, jön. Semmi.
2: Félrecsúszott csapkába félrecsúszott.
0: Mezőkövesden a bakter, az ugye nem? Persze, New York-i tűzoltók, ha hogyne.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Na, azért nem minden. A Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől Sebestyén Balázstól
1: a Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér! Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
6: Két lábon, két keréken. Idén is a Szegedi Gyermekklinikáért. Veletek. Szeptember 5-én fuss, kerékpároz, sétálj, érezd jól magad és segíts. Gyűjtsünk össze közösen minél több pénzt, ami 100%-ban a Szegedi Gyermekklinika fejlesztését támogatja. Sőt, egy jótékonysági főzés is vár többek között dr. Balsai Tamással, aki előadást is tart a helyszínen. Start szeptember 5-én 10-kor. További infók a Két lábon, két keréken Facebookján. Várunk a Lapos Bícsen. A rendezvény kiemelt médiapartnere a 87.9 Rádió.
7: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu

50. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Ez a Rádió 1, a Szegedi

0: Rádió 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Közösségi műtermet nyitott a Móra Múzeum a színen. Nagy lángokkal járhat a gázvezeték karbantartása, pótolják a Mórahalmi eltűnt járdaszakaszt. Üdvözlöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Közösségi műteremmel várja a fesztiválozókat a Móra Ferenc Múzeum a színen. Ma még a Picasso kiállításhoz kapcsolódó kreatív foglalkozásokkal és további izgalmas kézműves aktivitásokkal készülnek a múzeum kollégái és önkéntesei. A fesztivál ideje alatt 13 és 19 óra között várják a kultúrára szomjas fesztiválozókat a múzeum sátránál a civil faluban, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Hegedűs Anita, a múzeum sajtóreferense.
3: Egy nagy-nagy táblával várjuk a résztvevőket, amin pici kis képkeretek vannak, és bárki részt vehet ebben, és berajzolhat a képkeretben. Lehet Picasso fejeket készíteni, lehet Picasso stílusában madzag galambot készíteni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy apró kis szögek egy galamb formában bele vannak verve egy falakba, és akkor itt lehet ügyeskedni különböző madzagokkal. Illetve minden évben nagy sikerrel szoktak futni a fotózkodós kis aktivitásaink. Ebben az évben egy kubista modellként lehet fotózkodni.
2: Nem kell megijednünk, ha a jövő héten nagyobb lángokat látunk, illetve erős zajt hallunk Algyű vagy Kiskundorozsma környékén. A Szeged.hu beszámolója szerint az FGS földgázszállító ZRT szeptember 2-án és 3-án reggel 9 és este 6 óra között végez karbantartást a két településrész közelében lévő gázvezeték csomópontoknál. A művelet nem jelent veszélyt a környéken élőkre, ugyanakkor a lángok messzebbről is láthatóak lehetnek, az égetést pedig erős fény és hang hatás kísérheti. Évekkel ezelőtt egyszerűen eltűnt egy járdaszakasz a Mórahalmi déli báv utcából, most azonban végre pótolják. A délmagyar.hu beszámolója szerint a környéken élők a tavasszal megtartott utcafórumok egyikén jelezték a problémát a városvezetésnek, az új járda építése pedig már meg is kezdődött. Mórahalmon összesen 8 ilyen találkozót tartottak, ahol a lakók játszótéri eszközöket, padokat, kukákat és közvilágítást is kértek. Az önkormányzat a jövőben minden évben megszervezi az utcafórumokat, hogy közvetlenül a helyiektől tudják meg, hogy hol milyen kisebb fejlesztése lenne szükség. Most pedig nézzünk rá térségünk időjárására. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután még 35 fok körüli értékekre van kilátás. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Gripenügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen tulajdonképpen, hát ugye mondhatni lezuhant, a pilóta katapultált, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutópálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk mentőhelikopterrel, ugye Honvéd kórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a Gripen becsapódása előtt a szolnoki helikopter bázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
5: De várj, és... akkor ő még le tudott szállni.
4: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni valahogy a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
6: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, hogy olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
4: Igen, a kifutónő úgy döntött, hogy katapultál, leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szeretni tudni, hogy mikor repülhet újra. Igen. Ez milyen jó kérdés.
5: Igen, hogy van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolnád, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
4: Igen. Oh, hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életben maradjál.
6: Igen.
4: Tehát,
6: hogy néha leviszi a kezed.
4: Néha lehet, hogy leszakad a kezed a lábad, de akkor is a katapult működött.
6: Igen.
4: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
6: Génsérülést termedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
4: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy éleszben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultálsz. Ez azért sokszor láttuk már ilyen vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Nem, hogy ott ezt a döntést meg kell hozzad, és meg kell rántanod a kart.
5: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
4: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot menteni.
5: Igen, lakosságot menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
4: Nem két forint.
5: És akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már, akkor húzd most meg. Már húzd meg.
6: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
4: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van a kar.
6: Igen, tehát hol akar, mi
4: testhelyzeteket. Én szerintem katapulttal nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorolza. Ja, mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, ez szívjátok a véremet, ez a 20-as
4: ez rajtad van.
5: Topi,
4: ez rajtad van. Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
7: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt, hogy bejövettel máskor a földön, ezt nem tudom, tehát nem akarok butaságot mondani, én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet ért és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségigép volt, tehát olyan, hogy éles rakétát, éles fegyverzetet, de ez természetes. Ugye látom a ilyen különféle posztokon, hogy hát igen, mit keresnek ott, azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
5: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba. Ez ezért
7: részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépekben benne van a karhatalmi lőszer, pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudják vezényelni egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben meg ez készültségi szolgálat éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy megnyomom a glőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy az például a rakéta elmegye vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan, képes legyen arra, hogy a feladatát elvégezze, meghatározott norma időket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
6: Te annó egy MiG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
7: Igen, így van.
6: mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul, és hova érkezel? Nyilván.
7: A kabinból indul, és kifelé megy.
4: Nem, akármilyen erőhatással.
7: Ez a honnan indul, igen.
4: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füledről, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
7: Így van. A pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én még repültem, 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapult rendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja, és időben meghozza döntést, ezek lényeges dolgok teljesen. Például a testhelyzet fenntartása, mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát. Ez is egy élet, az életet befolyásolja, mert például 20 km-es esetében, hogyha túl magas emelted a magát a széket, a magát katapultcéket, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabb volt a sisakod, mint a katapultcéknek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestül a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngyített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
4: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé, kabintető nélkül.
7: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkap alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alá kap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlőtt téged a kabintetőn keresztül, mindenestül.
4: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezetek? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
7: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Béke például a nyugati gépekben elterjedt katapultrendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
4: Tehát akkor jól teljesít, leszakad a lábad, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
7: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak a katapult rendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Rippennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól még nagyobb sérüléseket tud okozni, mert az ülést az leválasztja a rendszer. Úgyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
4: Amiben van a rakéta. Az ugye, igen, te tudod, hogy igen. Hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok, tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
7: Ezt úgy képzeljétek el, hogyha amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ez egyértelműen katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe, ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor, ilyen is, tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodperc volna magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függelei sínen, ki el is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. Tehát a testsúlyonak a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
4: Hát viszont itt ugye az igazi nálott azt jelenti, hogy olyan 18-20G, ami azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
7: Ez így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak, normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10G-ket szoktunk belehúzni, 9G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10G, az már tartósan nagyon durva. Az a túlterem.
4: És itt viszont a 20G van.
7: És 20G. Így van.
4: Mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen írdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
7: Ez talán, hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabintető, ezt egyből láttam, meg a készhatárolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal, 4 másodperc múlva, ahogy megkusztod a kart, onnan egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tudsz beavatkozni, és körülbelül 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyenkor, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapultkarú meghúzás után, lelassult az idő, mert olyan bennülök, és 1, 2, áron is nem történt semmit, a bennülni és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a 20G, a következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tol, légerámtak szem, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, aminek ez a nagy sebességnél például feltételezik, és utána fordít be az ernyőn. És tehát amikor mi kijön a szék, már két stabilizálja ernyő 29-esnél forró nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben földfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
5: Tehát de ha nem, fejjel biztos, lefelé repülsz,
7: 200 méter vízszintesen, akkor körülbelül biztosítania kell a kivetelt, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért, mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebessége. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodpercen 150 méter, az nem viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek a 29-esek 340 métert tesznek egy másodpercre felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függetlenül sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
4: Azt a mindenit. Ez milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy a sejt szinte hogy hat az emberre, de tényleg, tehát, hogy minden porcikádban ott van.
7: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterelés azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, azok a keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szinte. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat, nekem is átolcelti tetőtől talpig a legutolsó érencéig átnézték a dolgokat műszerekkel, és utána derült ki nekem, az emeri volt egy későbbi egy emeri, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban az gerincsérvet.
4: Kicsit megsillett a gerincet. Figyelj, akkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
7: Nem, ilyenkor az van, hogyha fizikálisan és orvosiak nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sokan ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle a dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy 2 hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kedve beülni gépbe.
4: Tehát nagyon mert hogy erősödött a félelem, amit a okozott.
7: Nem félelemnek
4: vagy
7: hívom.
4: Vagy szorongás, vagy nem tudom,
7: nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adrenalin szinten. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijeszt, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GPR-14-es, tudom, te is motorozol. És volt, hogy kicsúszott alól, például a motor egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra balra, és teljesen hűvös fejjel végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen utána az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. Ez nem egy jó dolog.
4: A katapultnál ez elment a katapultnál.
7: Hes elment.
6: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? Hát a torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
7: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Molnár Gábor Bagira volt földön egy kis kézirádióval, a torony külön egy rádióval, és ő neki, amit van a videón, az az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy figyelj, fordul ki bar a katapultáj. De ez még egyszer, ez nem parancs, ez egy javaslat, és csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tud, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. Uh-huh. És én abban fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki, és a tűzjelei nem szűnnek meg, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint fordulja a lakott települést. Ez így van írva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hová ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még tovább fordul, és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordó műz, de nem tudok annót hozzá, hogy mikor fog berobbanni.
4: De ki kell vinned a lakott területről? Tehát, hogy az a te fele

0: akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer, mit csináltam, mi volt a még hiba, mit lehetett volna tenni, gázkart lehúztam még alapra, és onnantól fogva puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van, ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abban a pillanatban.
1: Azt a mindenit. És a
0: lábadat is, ha kezedet van kész határól, lecsapja, hogy ne szakadjon le a kezed, a lábadat célszerű behúzni, ha nem, akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatta a lábad a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
2: Úristen.
1: Fú, de kemény. Komoly.
2: Figyelj, most
1: elindul... Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, jó Isten. Egy percünk van még, igen?
2: Hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet, tehát hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás?
0: De... Ilyenkor az van, hogy csinálnak elméletek egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset, és jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem célszerű senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, akik voltak videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a maga a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrzik, azt is, hogy te mozgatod a gázkart, belépte pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolsz, mindent mutat. Tehát a sebesítő irányszöget mindent mutat. És ezeket ők kielemzik, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát ha több éppen is előfordul.
1: Fölbukalt, ugyanaz a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekben 50 ezer forint per havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 ezer forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
0: Megfosztottam, voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
1: ki kell fizetni.
2: A visszapillantot, legalább.
3: Hogy állsz így 21 év után, mennyit törlesztettél?
1: Igen. Végtörlesztetted már, vagy még ha mondtak el?
0: Nem, hát én megadok egy bankszámaszámot, oda lehet nyugodtul. De nekem nem kell
1: hálni.
0: Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundum, hogy csapottam be a földbe.
1: Hogy rányomják.
0: Hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomra, még földön fekve, sisak rajta minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunk a tiszteletbizottság, hallózok, hogy nem, hogy áll.
1: Mindez oroszul Moszkvában. Igen. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
0: Én is. Köszönöm szépen, és további
1: szépen.
4: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
3: Két lábon, két keréken. Idén is a Szegedi Gyermekklinikáért. Veletek. Szeptember 5-én fuss, kerékpároz, sétálj, érezd jól magad és segíts. Gyűjtsünk össze közösen minél több pénzt, ami 100%-ban a Szegedi Gyermekklinika fejlesztését támogatja. Várunk a Lapos Bícsen. Start szeptember 5-én 10-kor. További infók a Két lábon, két keréken Facebookján.
4: Eljött a te időd, ne késlekedj! Vár a Pannon Oktatási Központ esti iskolája, ahol felnőttként is van lehetőséged, hogy újra iskolapadba ülj, és sikeres általános iskolai bizonyítványt, illetve érettségit szerez. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu honlapon, vagy keresd minket személyesen Kiskunfélegyházán, a Móra tér 9-ben, a Vállalkozók Ipartestületének székházában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
2: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen!

igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel.

0: és 91.1 Rádió 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: 4 napra megtelik élettel a szegedi Móra Park. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. 4. lett összetettben a félegyházi endúrós. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. 4 napra ismét a prémium italok, a gasztronómia és a koncertek veszik birtokba a szegedi Móra Parkot. A délmagyar.hu szerint szeptember 3-a és 6-a között 4. alkalommal rendezik meg a Gin és Rum Gastro Fesztivált. A színpadon mások mellett Gáspár Laci, Gájer Bálint, Krisz Rudi és Éliás Junior lép fel. A gasztronómiai bemutatókon pedig Bernát Józseffel és Palágyi Eszterrel is találkozhat a közönség. Lesznek koktél készítő és jégszobrász bemutatók, kóstolók, valamint külön programok a gyerekeknek. A belépés ingyenes, az italfogyasztáshoz azonban meg kell vásárolni az idei hivatalos fesztivál poharat. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu adat havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta Rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője. 8 éve elkészültek a felújítási tervek, mégis tovább pusztul a 200 éves makói püspöki palota. A délmagyar.hu azt írja, hogy a műemléki épület jelenleg üresen áll, a város pedig azért nem tudja önállóan megmenteni, mert mindössze 20%-os tulajdon része van benne. A palota fennmaradó 80%-a a Szeged-Csanádi Egyházmegyéjé. Az önkormányzat korábban 15 millió forintból készítette el a terveket, majd átadta azokat az egyháznak. Az épületben egyháztörténeti kiállítás, grafikai műhely és szálláshely is helyet kaphatna, a felújítás megkezdéséről azonban egyelőre nincs döntés. Dobogós helyezéssel zárta a Kelet-Nyugat Enduro kupasorozat idei szezonját a 17 éves félegyházi Bense Milán. A félegyházi közlöny beszámolója szerint a város egyetlen licenszes enduro versenyzője a Nógrád vármegyei Béren rendezett utolsó futamon 3. lett a kadétok között. Ezzel az 5-fordulós kupasorozat összetett értékelésében a 4. helyen végzett. Milán 10 éve motorozik versenyszerűen, a Magyar Endurocross országos bajnokságban jelenleg 6., és még 2 futamon javíthat a helyezésén. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Délután még 35 fok körüli értékekre van kilátás. Legyen szép hétvégéjük, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... De akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk.
1: Hát Annácska, megnézted?
0: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Megnézted?
2: Megnéztem.
0: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlasz.
2: Megnézted
0: moziba?
2: Igen, és? Moziba, abszolút.
0: Ugye,
2: moziba. Nagyon jó. Nagyon tetszett.
3: De nem Kálmán nap.
0: Nem.
2: Az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot. Nagyon jó volt a
0: Kálmán nap.
2: De nem, nagyon jó volt. Rettenetesen tetszett. Mondtam
0: én. Nagyon jó. Nem ajánlok rosszat. Jó, Peter.
2: Nem, nagyon jó volt.
0: Edward Norton eleve zseni, bármiben van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film. Jó a film.
3: A jó színészek sem garancia egy jó filmre. Én most néztem meg, amit az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
0: A pedig nagy nevek.
3: Két olyan, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
0: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát, de hogy...
1: És
0: ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
3: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínós film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
0: Aha.
1: Mi a címe?
3: Oak Street vége.
0: És mire dínos? Ez egy dínos film.
1: Innen hogy jött a dínó?
0: Igen, ebből hogy le dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
3: Nem spoilerezem el, mert...
0: De hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, ha nincs 8 éves gyerekem, kit érdekel egy dínos film?
2: De tényleg?
0: Tehát a 8 éves szintig megnézed, a dinoszaurusz is, jön a T-rex, meg a velociraptor, jaj, 8 éves a gyerek. 50 éves, hát nem érdekel, hogy CGI-os dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Igen. Hogyan?
3: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami
0: az Übe egy Sorrento filmje.
2: Figyelj, az Odüsszei, most azt fogom megnézni.
0: Übe rá, és akkor lát szép látványos filmeket. Érted? Ráadásul jó a sztori, meg minden.
3: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszei, ott volt mellette versenyben a Pókember.
2: De a dínok nyertek.
0: Jézus, már a Pókember és Odüsszei. Egyáltalán terjed a spektrum a moziban, hogy Pókember és Odüsszei.
1: Hát a
0: igen, de azért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó filmek.
3: Jaj, Választottam
0: a dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindig, akkor maradt a dínos fos.
3: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na! Elmegyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk.
0: Mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Megnézzük a jó dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a meghívást? Hát mondtam a meghívást.
3: Azt majd megnézzük Netflixen, vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó, oké. Okay.
0: Na mindegy, beültetek
3: a dínos filmre.
0: Kit zabálnak meg a dínok?
3: Mindenkit. De az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulatom mellett.
0: Hát de persze!
1: Hát erre nekem is
0: 50 évesen meglátod a T-rexeket, akkor át már nem üt azért.
3: Azt mondja, hogy ez a szor.
2: Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna. De ezt a szart választottam! Egyet a popcorn. Miért vagyok? Mikor lesz? Én most felállok és kimegyek.
0: És ilyen végignézte?
3: Végignéztem, mert mondtam neki, biztos jó lesz a vége.
1: A vége, a csattanó, az majd a vége.
0: Kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó. Igen. Tehát, hogy ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad Anne Hathaway-jel és a dínókkal. Hogy lesz ebből a fura filmből dínos filmbe, már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, igen, vagy nem tudom. Ebből mi
3: most, aki szeretné megnézni a filmet...
0: Nem akarja senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél a hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
3: Az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
0: A meghívás felejtel. Sehol nincs, érted?
2: Nagyon statikus ehhez
0: nagyon
2: képest.
0: Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, érted? Tehát ehhez képest felejtsd el. Hát, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dínó korába.
3: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
2: Jaj, de izgulj!
1: Micsoda új ötlet, sose láttunk még ilyet, mi?
3: Nem, és a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ők is civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
2: Második tippem a kisbolygó lett volna.
0: Igen, gyere, kis bolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
1: Te magával is tudod rántani, érted, az uradat az ilyen dolgokba.
3: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy bármibe.
0: Ez nagyon.
4: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
1: Figyelj, nagyon látványos, és tudjátok, mi történt?
4: Nagyon érdekel.
0: Figyelj be egy grill csirkét, két burgert.
4: Hát három óra.
0: Jó, de Nolan és Nolan előtt fejet kell hajtani, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
1: látvány biztos, hogy mindent fogom, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most a valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
0: Hát te tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14-es.
1: Basszus, újraolvasom.
0: Érted? Újraolvasom a 14-esen. Ki az Isten érti 14-esen a Odüsszeát, érted? Ki elolvastatták veled, mit kötött?
3: Mit olvastattak el? Nem olvastattad el. Az Iliász meg az Odüsszé, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Ennyi, de senki nem
0: tudtad, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön ott, ezt nagyjából ezt így tudtad.
3: Azt se tudtuk, írja.
0: És látványos? Biztos látványos.
4: Meg nagyon látványos.
0: Jó?
4: Én a trailerit láttam.
1: Nem, csak a gyerekek voltak, ők nagyon megdicsérték.
4: Elképesztő.
0: Visszajövünk most már lassan vidékről, így el Budapest felé, tehát a fővárosba, és akkor befortoljuk.
4: Ez kötelező IMAX-ben nézni, tehát az arénában van.
0: A moziba azért nem adnak ilyet. Hát azért aztán más filmek van. Nem, ez IMAX-be
4: ez kell. Abszolút, ez abba, arra forgatta, és abba kell megnézni. Tehát
3: annyira, hogy még teltházas, még most is valaki mesélt, hogy IMAX-be szeretett volna jegyet venni, azt gondolta, hogy senki nem lesz, és ehhez képest nem kapott.
4: Hát egy jegyet. IMAX van ugye az arénába, tehát én úgy tudom, legalábbis. Igen? Igen, nincsen máshol IMAX-ünk, az az egy van, igen. Tehát, hogy azért teltház,
1: mert vagyunk.
4: Nagyon különleges technológia, meg vászon, meg egyebek. Aha.
0: De akkor Anna, ajánlok neked még valamit. Netflix. Jó? Ricky Gervais, ugye angol humorista, óriási stand-upos a csávó, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól. Alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljáróban, 4 vagy 5 macska, és kalandoznak.
4: Na,
0: nézd meg! Ez egy 4-5 részes mini animációs sorozat, a Ricky Gervais humorista a főszereplője, mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, legszabad szájú humorista és stand-upos, aki létezik. Jó. Nagyon szeretem, ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és mivel macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó. Meg nem mondom, mi a címe.
4: Nem baj, rákeresek,
0: jó, Ricky Gervais, macskák, meg fogod nézni. Te szeretni fogod, érteni fogod. Teljesen beteg. Irreálisan beteg, de én szeretem az
4: öreget.
3: Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, fek a csaj, szép Helena.
0: Jaj, ne, na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Tényleg? Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál.
3: Hát, ezek szerint.
0: Na, ő sem baj. Neki sem veszem föl többet a telefont. Tényleg?
3: Hát úgy tűnik.
0: Nem hiszem. Csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy fek a csajra.
3: Uh-huh.
0: Lupita Nongoyongo alakítja Szép Helénát.
1: Lupita
0: Nongoyongo. Hát a Lupita Nongoyongo, már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
3: Hát ő az.
0: Üsd be a Lupita Nongoyongót.
3: De most meg is néztem.
1: Igen.
3: Hát ő nem fehér. De hát most...
1: Nem.
3: Hát de most...
0: Valóban nem. Na, hát ezt jól láttad, hogy ő akkor tényleg nem fehér. És akkor ő... Na most én látom őt, igen. Uh-huh. Ő azért nagyon sokáig.
1: Ő nem fehér. Nagyon
0: ő tényleg nagyon-nagyon fekete. És ő lett Szép Helena.
3: És ő így Szép Helena, ahogy ezen a képen látom?
0: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
4: valószínűleg.
0: Korrektség?
4: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
0: Vagy Szép Helena fekete
4: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
0: Lószar se fogsz forgatni. Egyébként, mint Matt Damon, mint Ithaka királya, és nekem azt is ízlelgetnem kellett. Nem?
4: Hát...
0: Tehát, hogy el tudom képzelni oda, nem tudom én valaki tök más, hogy Matt Damont itt a királyként, Odysseusként, azért úgy ízlelgetted egy ideig, amíg azt úgy gondoltad, hogy ez úgy de jó lesz. Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó. Nem?
3: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatokat nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
1: Azt a gyerekei, dupla gázi.
0: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
4: Futott IMAX-re. Ezért futottak.
0: Már pedig így lesz. 3 fehér nőt eljátszik a feka, és akkor csináltad IMAX-re. És akkor mondtanul, hogy akkor eljátsz.
4: Akkor eljátsza.
1: Tessék, hát, ha ez az igény, eljátsza. Ez az Achilleus meg egy Manusz Gágyi játsza.
0: Na.
3: Most mi?
0: Achilleuszt, igen?
1: Igen. Keres rá, itt írja a hallgató.
3: Manus Gácsi. Manus Gácsi.
0: Odysseus játsza Matt Damon. Oké, még valahogy megízé. Szép Helénát játsza, fehér Szép Helénát játsza, egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, és egy Manus Gácsi játsza
1: Achilleuszt.
0: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben a formában.
1: Tárított a látókörön a csávó.
0: Igen. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleuszt, ezt akarod mondani a Manus Gácsival?
1: Nem, hanem, hogy egy többen azt írják, ja. Én nem tudom, hogy...
0: Na, tedd helyre a dolgokat, igen?
3: Az Elio Page, ő lett?
1: Tudjátok,
3: az Esernyő Akadémia, meg a korábbi Christopher Nolan, az eredet című filmben, ott még nő volt, csak aztán félúton ugye rájött a főszereplő lány, fiatal Elia Page-nek hívták.
0: Igen, rájött, hogy ő szeretne férfi lenni.
3: Hogy ő férfi szeretne lenni, vagy ő férfi, és aztán férfi is lett. Aha. És akkor ő Achilleuszt.
0: Ő lett Achilleuszt.
1: Ezek szerint.
3: Jó.
0: Hát milyen világot élünk, annácskám? Elmünk egy kicsit Szabira, azt már Manus Gácsi játszott.
4: Hát nézz oda.
0: Hát mire visszajössz itt a lehelpiacról, meg lecsóbefőzés, hát már Manus Gácsi.
4: Hát néztem a szereposztásra. Hát
0: így még mindig akarod nézni?
4: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
0: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más. Van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán ez a politi.
4: Ez a csalabádé.
0: Van ebben mindent.
4: Most már csak azért is van.
5: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először...

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kírós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
9: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
10: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Szegeden a Rókusi Kőrút 42-64 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.

Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: Rádió 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Kis Mártival. Csak igaz.

Micsoda nagy Rádió 1-es kedvenc, ez is Shouse, Felix Jen és a Walk With Me. A Rádió 1 top 50 49. helyéről szólt. Üdv mindenkinek, szuper jó hétvégét, a mikrofonnál Kismárti, György Attilának jó pihenést. A 48. helyen tanyázó Alok Eva Max dalt pontosan egy helyezéssel előzi meg a már is halató Chasing Paradise, Kygo és a War Republic közöse a 47. helyről. Emlékszünk, hogy 2014 és 2016 között milyen nagyot ment a Tropical House, a fő sodorbeli tánczene meghatározó részévé vált, a fesztivál szettek, az ibizai tengerparti klubok, a rádiós lejátszási listák, az aftermovie-k a fesztiválok után, a nyári utazós videók, hát mind-mind ez volt a háttérzene, és ebben oroszlán része volt Kygónak. Ott volt a Firestone, Robin Schulz-tól a Waves, a Prayer in Sea, és ez a stílus szorosan összefonódott a nyárral. Azért múlt időben ne beszéljünk a tropical stílusról, mert hogy még most is nagyot megy, ez a dal is egy pici tropical house, egy pici dance pop, a 47. Kygo, War Republic és a Chasing Paradise.

0: Who's Next?
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Who's Next? Tette fel a kérdést Selena Gomez az imént. Hát igen, ez egy fontos kérdés, ki a következő a Top 50-es listánkon. Blondie és Stevie Appleton és a Never Walk Alone ezen a héten a 42. A kanadai DJ producer lány ugye múlt héten élőben mixelt nálunk, és ez visszahallgatható a weboldalunkon, és egy pozícióval előzi meg jó barátja, David Guetta, tényleg szakmai jó barátok. A Bar Republic-kal közös dal az I Don't Wanna Wait a 41. ezen a héten.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A top 50-es listán 38. helyén Katy Perry egy helyen előzi meg Szilvi dalát, a Stumbling-t, és ez a dal... vagyis Teddy Swims és a Lose Control a 40. helyről szólt. Micsoda hétvége, hát ez az utolsó vakáció hétvége, aztán beindul a mókuskerék, jövő héten becsöngetnek, és akik egy picit talán fellélegezhetnek, azok a DJ-k, a Rádió 1-es DJ-kkel az idei nyári szezonban nagyon sok fesztiválon össze lehetett futni. Most még így a finishben a szegedi ifjúsági napokon például Regál Lilivel, akinek a Heal Me dala a 37.

0: Már is egy gyors közlekedési információ a Rádió 1-en. Futóverseny miatt, ez budapesti hír, a polisz.hu oldalán is lehet róla olvasni, ideiglenes forgalomkorlátozások vannak ma és holnap az első, a második, az ötödik és a 11. kerületben. Holnap 5-ig lezárták a 9. kerületben található Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Hozzátette a budapesti rendőrfőkapitányság, hogy a rendezvény miatt szakaszos és időszakos lezárásokra is lehet készülni, úgyhogy mindenképpen tájékozódjunk, mielőtt útra kelünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén.
1: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.

0: 250 pedig folytatódik az imént. Lado és a Lottery a 32. helyről szólt. Egy pozícióval előzi meg Rehab és Ina közösét, a Rock My Body-t. És velünk van még egy fantasztikus pop duett, Lady Gaga Bruno Mars. Igen, ami jó, az jó. A listánk pedig azzal a vadóz DJ-producerrel folytatódik, aki múlt szombaton nálunk járt és élőben zenélt. A kanadai DJ-producer, szupersztár Blond is, akinek a vadi új dala Billboard Dance Airplay chartra is bekerült. A Lovers on the Dance Floor nálunk a 31.
1: Hello, Blondish vagyok. Ez itt a legújabb dalom.

Rádió egy Top 50, 25. ezen a héten Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It. Most pedig hozom az óra a leglazább dalát, Tame Impala, Dracula, a Jenny Remix természetesen. Azt is mondhatnám, hogy az ausztrál pszichedelikus rock és a K-pop nagy találkozása ez. A Luminate fél éves zenei jelentése szerint a dal az év egyik leghallgatottabb felvétele az egész világon.

0: találkozása Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a 25. A következő órára is felsorakoztak az igazi mai slágerek. Mutatom azt is, hogy hogyan indulunk. Accent és a Don't Leave a 23. helyről szól mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy!
4: És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Pestin Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Kis Mártival. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 23.

A mikrofonnál Kis Márti, Exen Dala berobbantotta az órát, a 23. a Don't Leave, a 22. Lady Gaga és a frissen Emmy-díjra jelölt dal, a Dead Dance, és el is érkeztünk a listánk egyik legfiatalabb előadójához, Németországból hozom, egy ottani tehetségkutató műsorban döntősként ismerte meg az ország jó pár éve, még gyerekként, Loi, Golden Summer!

Ez a rádió egy top 50. Minden hétvégén, szombaton 10 és dél között, vasárnap pedig az ismétlés 3 órától, és úgy tűnik, hogy tarolnak az égenerációs német sztárok. Itt volt Loi, most pedig Kamrád és a Hug Yourself. A 19. helyről hozom.

volt Jennifer Lopez és David Guetta-t bekészítettem. Ezen a héten megelőzik a Fastboy dalát, a Good Life a 17. és Ed Sheeran Azizamját is, ami ugye a 18. Ezen a héten Jennifer Lopez, David Guetta és a nagy találkozás a Save Me Tonight a 15.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 Top 50. Ezt a fél órát Taylor Swift-tel indítottuk, a Fate of Ophelia 13. helyről szólt, és el is érkeztünk már majdnem a Top 10-ben, a 12. helyezettünkhöz. Shakira, Burna Boy és a Die Die. Lassan nem lesz olyan hely, olyan pontja a földnek, ahol ne koncertezett volna Shakira, most ugye a foci VB-n már negyedjére lépett fel, november 28-án pedig a Giza

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez pedig a Rádió 1 Top 50, az Elit alakulat, mert már itt vagyunk a Top 10-ben, Martin Garrix, Natti Szent, Szetko és a Butterflies a 11-dik, megelőzi őket Loi, így ő most a sereghajtó a Top 10-ben a Get Lucky-val, most pedig DJ producer szupersztárok, egy igazi kollaboráció a folytatásban, olyan sztárok köztük, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt partiztunk, Sam Fett, Switch Disco, Rehab, Sleep Tonight,

csak igazi mai sláger megy a rádió, egy top 50-es lista pedig pörög tovább. Ray Dalton, Blood Running, ez a 7. helyről szólt, megelőzi Hypoton dalát, az Out of My Head a 8.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Rádió 1 top 50-ben is, a top 10-es listánk pedig ezen a héten, hát mutatom, hogy hogyan is állt össze, a tizedik Loy és a nagy Rádió 1-es kedve.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
7: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
8: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
9: Válaszd a Szegedi Kis Ferenc Erdészeti Technikumot. 8. osztályos és érettségizett tanulókat is várunk. Erdészeti és földmérő képzéseinkre. kisferenc.aasc.hu.
10: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Szeptember közepétől 3 hónapra lezárják az átmenő forgalom előtt a Bérkert utca egy részét Új-Szegeden. A Temesvári körút és a Középfasor között 345 méteren cserélik ki a több mint 50 éves vízvezetékeket. A partfürdőn ma zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok utolsó felvonása. Nem csak bulikkal, külföldi és magyar húzónevekkel készült a fesztivál a szegedieknek és a környékbelieknek, hanem egy civil faluval is, ahol a fesztivál forgatagában meg lehet pihenni, ide várják a gyerekeket is. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. 35 fok körül tetőznek a csúcsértékek ma. Tombol a nyári kánikula térségünkben. Figyeljenek oda a folyadékfogyasztásra. Jó hétvégét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ha-ho, mindenkinek tökéletes hétvégét kívánok. Aki tegnap egy kicsit meghúzta, ha nem is a cisza bajszát, de az estét, akár a Rádió 1 Jimmy Party arénában, annak jó reggelt kívánok, és sikeres elbot szólnék, hogy még van egy este a színből. Azt azért csak meg kell csinálni elvégre az utolsó szombat. Nem csak augusztusban, hanem a 2026-os nyári etapban. Ez az én lesújtó hírem, de csináljuk meg és pont. Egy sírén ázizám, ez pedig most kellőképpen ágyaz meg a hangulatnak itt a Rádió 1 Daily Mix.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs sok már hátra, délután 5 órakor kapcsolódunk. Irány a Tiszapart és irány a Rádió 1 stég, ahol ma az utolsó nap indul. Wilcox, Loving Arms, Joer Junior, DJ Junior és Kollár az élő közvetítésben. Az egész régióban, itt a 87.9-en, a 88.2-en és a 91.1-en egészen este 10-ig. Aztán pedig indul az éjszakai őrület a Rádió 1 Jim Beam Party Arénában. Arról egy picit később, ami viszont tuti most, Avicii nagy klub klasszikusa, és a Hey Brother itt.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ahol folytatódik tovább a pörgés. Mármint a Rádió Esték programja után, mert hogy délután 5-től este 10-ig egyrészt élőben közvetítjük, másrészt ott kezdődik a nagy nyárzárás, és egyúttal a hétvége zárása, és ezt bátran mondhatjuk, aztán pedig indul a Rádió 1 Jimmy Party Arena, a DJ Junior, Jamina, Joe R. Junior, Lotfübegi, Christopher és Wilcox irányításával. Óriási meret lesz az utolsó este, ezt meg kell csinálni, nincs más választás. Sigala, Jackson Omi és Ian Kudron jön most, és a Reptide, a Daily Mix folytatás.

0: a Rádió Egyen.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Mindjárt indítunk egy újabb órát, mert hogy eltelt a szombat délután első 60 perce. A mikrofonnál Molnár Balázs, még nagyjából egy órán keresztül pörgetem az igazi mai slágereket, és nagyon, de nagyon várjuk már a délután 5 órát, amikor megnyomjuk itt a kapcsolás gombot, és egészen este 10-ig élőben szól a Rádió egy stíg a Coca-Cola színről, a 87.9-en, a 88.2-n és a 91.1-en a Rádió egy DJ-kkel és az igazi mai slágerekkel. De pazar lesz! Hearst, Purple Disco Machine, Wonderful Life, na ez sem piskóta, mindjárt indítja a következő órát.

0: Van a szín utolsó napja is, és megint oda teszik magukat a rádiói DJ-k, ez garantálom, délután 5-től pedig élőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Két lábon, két keréken. Idén is a Szegedi Gyermekklinikáért. Veletek. Szeptember 5-én fuss, kerékpározz, sétálj, érezd jól magad és segíts. Gyűjtsünk össze közösen minél több pénzt, ami 100%-ban a Szegedi Gyermekklinika fejlesztését támogatja. Sőt, egy jótékonysági főzés is vár többek között dr. Balsai Tamással, aki előadást is tart a helyszínen. Start szeptember 5-én 10-kor. További infók a Két lábon, két keréken Facebookján. Várunk a lapos bícsen. A rendezvény kiemelt média partnere a 87.9 Rádió.
4: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozzunk Szegeden a Rókusi körút 42-64 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
5: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. Aquapolis.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázssal. Csak igazi, ma is sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1
1: Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, augusztus 30-ától kezdődően jelentős karbantartási munkálatok indulnak Szolnok, Szentes és Hódmezővásárhely között, legalábbis ezen a vasútvonalon. A MÁV csoport hivatalos tájékoztatása értelmében a vonatok ezen a vonalszakaszon a megszokottól eltérő időpontokban indulnak majd. A vasúttársaság nyomatékosan felhívja az utasok figyelmét arra, hogy mindenképpen ellenőrizzék az új indulási időket a tervezett utazás megkezdés előtt. A menetrendi módosítások pontos áttekintéséhez a MÁV Plus mobil alkalmazás használata nyújthat hatékony segítséget. Előre is köszönik a megértést és a türelmet a vasúttársaság dolgozói.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Giuseppe Verdi egyik legismertebb operájával, a Traviátával indítja el a 2025 és 26-os évadát a Szegedi Nemzeti Színház. A nagyszabású produkciót Koltai M. Gábor rendezi, a látványos koreográfiát pedig Bodor Johanna jegyzi. A darab szeptember 25-től látható a Nagy Színházban, a Szegedi Szimfonikus Zenekar, valamint a Teátrum Énekkarának és Tánckarának közreműködésével. Várjuk, nagyon, de nagyon. Viszont Kaigóra, Vári Publicra és a Chasing Paradise-ra nem kell várni, mert ugye a délután ezzel folytatódik most a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, ahol már is a programtippekkel folytatjuk tovább. Gyermek délután tartanak ma a szegedi csillagvizsgálóban. Holnap délelőtt pedig kőbevésett történetek, Szeged zsidó öröksége zsinagóga bejárással. A Móra Parkban indul majd az ismeretterjesztő kulturális séta. A szegedi ifjúsági napok, a Coca-Cola szín pedig ma jön a záróakkorddal, az utolsó nappal. A Rádió 1 stégem a Wilcox, a Loving Arms, Joer Junior, DJ Junior és Kollár pörgeti majd. Este pedig indul a totális őrület. Az utolsó éjszakán a Rádió 1 Jimmy Party Arénában ma DJ Junior, Jamina, Joer Junior, Lotfi Begi, Christopher és Wilcox pakolgatja az ütemeket. És persze az igazi mai slágereket, és ma is lesz élő közvetítés. Délután 5 órától élőben kapcsoljuk a Tisza partot, a Coca-Cola szint. És a Rádió 1 stéget itt a 87.9-en, a 88.2-en és a 91.1-en, ahol én most búcsúzom, de holnap újra jövök a viszonthallásra. Molnár Balázst hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fun VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fun VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hétvégéjén is. A mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknál az a program, hogy megvolt a családi ebéd, aztán felkerekednek, hogy beszerezzék azokat a dolgokat, amik jövő hétre szükségesek, mondjuk a tanévkezdéshez. A gyereknek új tornacipő kell, nincs még meg a füzetborító, kezdődik az óvi, a suli, a bölcsi, úgyhogy ehhez is küldöm az igazi mai slágereket. Most például a top 50-es listánk első helyezettjét, Bebe Rexha, New Religion.

Rádió ez csak igazi mai sláger megy. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak nálunk először. A Rádió 1-es DJ-kkel pedig ma is lehet találkozni a Szegedi Ifjúsági Napokon. A színen Bori írt egy üzenetet, hogy oda felé tartanak éppen. Szia, Márti, Szeged felé tartunk, életünk első színe lesz, írta Bori. A Bori, hogyha 5 óra előtt érkeztek, vagy 5 órára, akkor a Rádió estég első pillanatait is elcsíphetitek. Wilcox kezd, majd aztán Loving Arms, Joel Junior, DJ Junior és Kollár. De egyébként a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon is ott van a DJ-knek a listája, hogy mikor kilép majd fel. Ez a Sleep Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Enikő üzenetét olvasom. Hello Márti, tanszerbeszerzés már megvolt a héten, most Balatonberényben egy fűszva alatt olvasok a parton, miközben szól a Rádió 1, és kevesen vagyunk, itt legalábbis érezhetően vége van a szezonnak. Én ezt nagyon szeretem egyébként, bevallom ezt az állapotot, az a szezon után, szezon előtt, az az én időszakom. Taylor Swift, The Fade of Ophelia, ennek a dalnak mindig itt van a

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a vakáció utolsó hétvégéjén is. Shakira, Burna Boy és a Die Die például a 2026-os foci VB hivatalos himnusza, és hát Ed Sheeran is nagyon izgul, hogy vajon sikerül-e megszerezni ennek a dalnak az első helyezést a brit listán, a hivatalos nagy brit listán, mert hogy hetek óta a második. Ed Sheeran ugyanis társszerzője a dalnak, és neki összesen 14 number one dala van az Egyesült Királyságban, hogy

0: egy csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig indul a buli a színen, a Rádió 1 Stégen, ez a napközbeni helyszínünk, aztán pedig a Rádió 1 Aréna a következő, este 11 órától, ez lesz a fesztivál zárónapja, és 5 órától indul a buli itt a stúdióban, Before Party Show Cookie-val, 2 órán át. Summer Edition, vagyis 120 percen keresztül szólnak az igazi mai slágerek mixben. A következő óra így indul. Jövő héten pedig lesz egy különleges kíványságműsor Sebestyén Balázzsal. A hír igaz? Mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre!

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól!
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Crossrock gyerektúracipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 3 óra után járunk egészen pontosan 7 és fél perccel. David Guetta, Sia, Jennifer Lopez, a legnagyobb

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például a futáshoz, és egy, és kettő, hát erre a dara nagyon jól lehet futni, szerintem Kero Turn the Lights Off. Egyébként fontos info, Budapesten futóverseny van, és emiatt ideiglenes forgalomkorlátozás.

0: Be Mine érkezik, és még valami jön a Rádió 1-re hamarosan. Na mi? A Rádió 1 konténer, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítés.

0: tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy igazi díva és egy nagyon menő DJ producer a folytatásban. Jennifer Lopez, David Guetta és az aktuális kedvenc Save Me Tonight. Ünnepelt a napokban Jennifer Lopez, mert hogy egy korábbi dala, ez...

Pitbull a közös dal átlépte az 1 milliárdos játszási küszöböt a legnagyobb zenei streaming oldalon. Úgy fogalmazott, hogy azóta gyakorlatilag egy új parti nemzedék felnőtt, és borzasztó a hálás, nagyon-nagyon meghatódott, hogy ez most megtörténhetett vele. Jelenleg ez a dal ostromolja a slágerlistákat. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 2 felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a vakáció utolsó hétvégén is. Egy óra múlva indul a buli a színen, a Rádió 1 stégen, aztán pedig a másik parti helyszínünkön, a Rádió 1 arénában várják a fesztiválozókat a Rádió 1-es DJ-k. És hogy indul a következő óra? Mutatom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
4: Válaszd a szegedi Kis Ferenc Erdészeti Technikumot. 8. osztályos és érettségizett tanulókat is várunk erdészeti és földmérő képzéseinkre. kisferenc.aasc.hu.
5: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket, a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
0: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel.

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Molnár Balást a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Közösségi műteremmel várja a fesztiválozókat a Móra Ferenc Múzeum a színen, amíg a Picasso kiállításhoz kapcsolódó kreatív foglalkozásokkal és további izgalmas kézműves aktivitásokkal készülnek a múzeum kollégái és önkéntesei. 4 napra ismét a prémium italok, a gasztronómia és a koncertek veszik birtokba a Szegedi Móra Parkot. A délmagyar.hu szerint szeptember 3 és 6 között 4. alkalommal rendezik meg a Gin és Rum Gasztrofesztivál. 8 éve elkészültek a felújítási tervek, mégis tovább pusztul a 200 éves makói püspöki palota. A délmagyar.hu azt írja, hogy a műemléki épület jelenleg üresen áll, a város pedig azért nem tudja önállóan megmenteni, mert mindössze 20%-os tulajdon része van benne. 30 fok körül tetőznek a csúcsértékek ma, magas az UV-sugárzás, védjék a bőrüket, kellemes hétvégét kívánok!
1: Számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes szombat délután mindenkinek újabb óra a kedvenc Rádió 1-es zenéink társaságában, aztán indul a Before Party Show Cookie-val. Két órás lesz a mix, Summer Edition, mert hogy tart még a nyár. Volt egy baleset sajnos az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Tatabányánál az 55-ös kilométernél, úgyhogy ha torlódik a szakasz, akkor az ezért van, még érezteti a hatását. Mindenki vigyázzon magára és másokra is útközben. Teddy Swims, nagy hangot rám, ez a The Door. I'm

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Közlekedési információk a Rádió 1-en a fővárosban autózóknak, mégpedig az, hogy ideiglenes forgalomkorlátozás lépett érvénybe holnapig, Budapesten az első, a második, az ötödik és a 11. kerületben is, polisz.hu oldalán olvasható. Holnap délután 5-ig lezárják a Műegyetem rakpartot, a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között. Erről a budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatott mindenkit, balesetmentes kilométereket.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, közlekedési infók után pedig a tökéletes autózós zene pár napja ünnepelte a 37. születésnapját, Jonas Blue.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát lehet, hogy vége van a nyárnak, szépen lassan a Rádió 1-esek meg a fesztivál szezonnak is, ugye ma még szín, az utolsó nap Rádió 1-es DJ-kkel a helyszínen Szegeden, de hát jönnek itt a nagy aktivitások. Hétfőn például Balázs speciális élő kívánság műsora. És jön még valami, a Rádió 1 konténer. Mutatom a részleteket és hozom Taylor Swiftet is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer! Hamarosan újraindul a Rádió 1 legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió 1 konténert.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most pedig igazi jó kis diszkó Dresdából. Na, hogy Purple Disco Machine-t készítettem be, nem saját dal, hanem remix, a Hertz klasszikus gondolta újra. Hát izgalmas nyara volt Purple Disco Machine-nek, bár egyszer jól ránk ijesztett, amikor ugye nyár derekán lemondta a DJ szettjeit, mert hogy fülzugás és egyéb egészségügyi problémák miatt így kellett döntenie, de hál' Istennek már jól van, a héten a Pacsa Ibiza nevű helyen Kungzal zenélt, most pedig a Wonderful Life-ot hozom tőle.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: Rádió S csak igazi mai sláger megy, 5 óra után pedig Monsieur Cookie Mix-el 2 órán át a Rádió Live Mix Summer Edition-ben, a Before Party Show-ban én angol szavakat dobálózok még. Oh. Hello Cookie, how are you feeling today?
1: My name is Marta.
2: I'm a little tired, but I'm feeling good because I'm so happy to be with you on air. Yeah. Where is my water?
0: Here you are. Figyelj, milyen volt a szín? Mert DJ szetteztél. Mert azt mondtam tegnap adásban, hogy nincsenek árvaszúnyogok a Tiszaparton, mert most szidjuk a Balatonparton az árvaszúnyogokat. Ez igaz, ugye? Nem találkoztál vele.
2: Nem. Egy darab csípés nincsen.
0: Ők nem csípnek az árvaszúnyogok, csak azt szeretném mondani, hogy nagyon panaszkodunk rájuk, de igazságtalannak érzem, írtok kellemetlenek a balcsin, de most tudtam meg, hogy ők hasznos szereplői az ökoszisztémának, úgyhogy a mi kis világunknak, úgyhogy ne, justice for árvaszúnyog, igazságot.
2: De jó, figyelj, most túl okos nekem, amit beszélsz most.
0: Tudom, gondoltam is, hogy zavarba hozlak ilyen intellektuális beszélgetéssel, úgyhogy el is engedem ezt a fonalat.
2: De inkább... nem, de ez jó, az új neve dr. Kismáti.
0: Öveges professzor. Na induljon a Before Party Show, nagyon szeretem, amikor adásba vagy, Cookie.
2: Köszönöm, én is téged, szia!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilós Háda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
9: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal is várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Szegeden a Rókusi Kőrút 42-64 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
10: Eljött a te időd, ne késlekedj! Vár a Pannon Oktatási Központ esti iskolája, ahol felnőttként is van lehetőséged, hogy újra iskolapadba ülj, és sikeres általános iskolai bizonyítványt, illetve érettségit szerez. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu honlapon, vagy keresd minket személyesen Kiskunfélegyházán, a Móra tér 9-ben, a Vállalkozók Ipartestületének székházában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
11: Még egy hónap kedvezményesen. Egész augusztusban 20% online kedvezmény várja a Csongrád Csanád vármegyei lakcímkártyával rendelkező vendégeket a Napfényfürdő Aquapolis. Használd az augusztus 20 promókódot online jegyvásárláskor, és élvezd a nyár utolsó heteit is kedvezményesen. aquapolis.hu.
0: Ez a 87.9

0: kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben a legnagyobb a zenei változatosság. Velünk gyorsan telik a munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Szeptember közepétől 3 hónapra lezárják az átmenő forgalom előtt a Bérkert utca egy részét Új-Szegeden. A Temesvári körút és a Középfasor között 345 méteren cserélik ki a több mint 50 éves vízvezetékeket. A partfürdőn ma zajlik a Szegedi Ifjúsági Napok utolsó felvonása. Nem csak bulikkal, külföldi és magyar húzónevekkel készült a fesztivál a szegedieknek és a környékbelieknek, hanem egy civil faluval is, ahol a fesztivál forgatagában meg lehet pihenni, ide várják a gyerekeket is. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. 30 fok körül tetőznek a csúcsértékek ma, magas az UV-sugárzás, védjék a bőrüket, kellemes hétvégét kívánok!

Üdvözlünk a Szín Rádió estégen! Eljött a legforróbb parti, amire egy évig vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába!

0: Kellemes délutánt, és nagyon jó hétvégét Szeged! Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, élőben jelentkezünk a szegedi ifjúsági napokról. Éppen az előző másodpercben húzott el fölöttünk egy óriási helikopter, ami mellettünk szállt fel. Nagyon menő volt, rengeteg a program, de ami a legfontosabb, itt vagyunk, és elindítjuk a rádióestéget. Mellettem Wilcox-szal, szia!
1: Csó, Domikám, sziasztok!
0: Hogy telt a tegnapi nap? Ugye tegnap te már duplán zenéltél, hogy érezted magad?
1: Figyelj, nagyon-nagyon fullos volt, ahogy azt megjövendőltük. Úgy történt egyébként, innen levonultunk a stégről, átmentünk szépen az arénába, parti arénába, és bomba volt a hangulat, imádtam.
0: Így van. Hát, ma is ez lesz, ma is fellépsz ott is, viszont a következő 5 óra itt a rádió estégen van. Ha lejöttök a színre, akkor a két színpad között elindultok le a Tisza felé, ott találtuk bennünket. Várunk titeket az igazi mai slágerekkel és az ország legjobb DJ-vel. Most Wilcox-szal.
1: Így van, nézzük meg együtt a naplementét.

0: Adás délután mindenkinek élőben a Szeged ifjúsági napokról pörögnek az igazi mai slágerek. Minden eső felhő elment, még 2 órával ezelőtt, amikor mi lejöttünk, volt 1-2, de ennek már nyoma sincs. Szép napsütés van, és itt a stégen egyébként szuperül leng a levegő is, tehát nagyon jó idő van. És minden mellé Viacox pörgeti az igazi mai slágereket, szóval itt várunk benneteket este 10 óráig. Gyertek és bulizzatok velünk, mert mindent megteszünk azért, hogy tökéletes legyen a nyár zárása, az utolsó nap a színen. Ami természetesen most Viacox tesz egy picit szebbé nekünk. Mivel megyünk tovább?
1: Megmondom őszintén, nagyon-nagyon sajnálom, de mindenképpen érdemes lesz velünk tartani és kihasználni ezt az utolsó napot is. Maradunk ezen a nyári vibe-on, Edge of Desire, itt a Rádió 1-en.
0: Óriási választás.

0: Azt a minden itt rendben volt. Ez milyen jó választás Wilcox-tól. Élőben jelentkezünk a Szegedi Ifjúsági Napokról, a Rádió Estégről, a lemezjátszóknál pedig még a következő 30 percben Wilcox válogatja az ilyen nagy kedvenceket. Fú, ezt én most nagyon elkaptam.
1: Ugye megmondom neked őszintén, hogy én is lenne kedvem itt maradni, zenélni, de ugye velem csak éjszaka találkozhatok majd. Úgyhogy kell egy kis kitérőt is majd tennem, de nem baj.
0: Így igaz, mert hogy ma is két helyszínen jelentkezik a Szegedi Ifjúsági Napokról, 10 óráig pörög a Rádió Estég, ahol van egyébként egy csomó asztalunk, van saját bárpultunk, van táncterünk, és egy csodálatos rálátásunk a Tiszára. Ez az egyetlen helyszín itt a Szegedi Ifjúsági Napokon, ami konkrétan a Tiszán van, szóval gyertek, bulizzatok, hangolódjatok velünk a Szegedi Ifjúsági Napok utolsó napjára. Most a lemezjátok mögött továbbra is Wilcox.

0: Igazi szombat délutáni vibe itt Rádió Estégen, a Szegedi Fűzsági Napokon. Ebben a pillanatban érkezett újabb három hölgy. Köszöntünk titeket is, gyertek minél többen! Egy csomó asztal, ahol le tudtok ülni, saját bárpool, saját tánctér és az ország legjobb DJ-i. Egészen este 10 óráig a Rádió Estégen érkezik a mai napon még a Loving Arms, Joel Junior, DJ Junior, Kollár. Most pedig a lemezjátszók mögött ezeket a nagy kedvenceket Wilcox pörgeti. Ez is egy nagyon nagy kedvenc.
1: És az egyik nagy kedvencemmel, Anadőrrel és a Tajtújival megyünk tovább itt a Rádió Egyen. Gyerünk, Tomikám, hajlásolak táncolni téged is.
0: Ho-ho-ho! A számunk egyébként 0675-87-9-87-9, akár üzenni is tudtok. Élvezzétek az igazi mai slágereket, gyertek és bulizzatok velünk!

0: Csicsó fejennél az esti bulik hangolódására. A rádió estékről halljátok az adást. Egészen 10 óráig pörgetjük itt az igazi mai slágereket. 11 órától pedig ma is indul majd a Party Arénánk. DJ Juniorral, Jaminával, Joel Juniorral, Lotti Begivel, Christopherrel és azzal a Wilcox-szal, aki még a következő 10 órában is mixel nekünk, és szerintem nagyon elkapta eddig ennek a délutánnak a hangulatát.
1: Köszönöm szépen, én is egyre jobban kezdem érezni. Egy kicsit elindulunk szépen felfelé, elkezdünk megágyazni a többieknek, Gordóval és a Lokolokóval itt a Rádió 1-en.

0: Jazz Rádió esték a Szegedi Fűsági Napokról, az utolsó hétvége a nyárból, az utolsó nap a Szegedi Fűsági Napokból, és az utolsó délutánunk közösen, szóval remélem, hogy nagyon sokatokkal, akik most még a rádióban hallgatnak bennünket, találkozunk majd a Szegedi Fűsági Napokon, a két nagy színpad között pont félúton gyertek a Tisza felé, és konkrétan a Tiszán megtaláljátok a Rádió estéket, asztalokkal, saját bárral, tánctérrel, és ilyen DJ-kkel, mint Viakox, aki az előző egy órát szerintem tökéletesen behangolta nekünk, és erre tökéletesen ráúsznunk majd a következő 3-4 órában.
1: Köszi Tomikám, remélem, hogy ti is nagyon élveztétek, és természetesen hajnali 4-kor még találkozhatok velem az arénában.
0: Így igaz, mert hogy 11 órától durratjuk a Parti Arénát, és ebben is fellép majd Viakox, de most megyünk tovább a lemezjátszóknál, mostantól a Loving Arms.

Üdvözlünk a Szín Rádió estégen! Eljött a legforróbb parti, amire egy évig vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába!

0: Pontosan 6 óra van, további kellemes délután mindenkinek. Szeged, Kiskun Félegyháza, Kiskun Majsa. Mindenhol pörögnek az igazi mai slágerek, és ezek most a rádióestékről, a szegedi ifjúsági napokról. Mellette pedig a Loving Guns. Ciao!
1: Üdvözlöm a rádióhallgatókat, üdvözöllek téged is, Tomi. Kicsit olyan dezsebűn van, mintha nem is olyan túl rég jártam volna itt, és meg is fenyegettelek tegnap, hogy visszajövök.
0: És egyébként azóta vártam, és végre itt a pillanat, itt a következő egy óra. Egyébként tényleg nagyon jót mentél, de az a feladat, hogy legalább ekkorát menjél ma is. És ha van egy kis mászid, akkor már lehet, hogy a nap lementéből is egy picit majd elkapunk. Szóval ebbe a vibe-ba az utolsó színes napot nagyon csináljuk meg közösen.
1: Én azt gondolom, a vibe és a hangulat megvan hozzá. Szeged, Sun City, napsütés, minden megvan hozzá. Úgyhogy már csak a zenék hiányoznak, úgyhogy csapjunk is bele.

0: ez a Rádió 1, az igazi mai slágerek pedig még egyszer utoljára a mai napon a szegedi ifjúsági napokról szólnak. Ez az utolsó napja a fesztiválnak, ez az utolsó hétvégéje a nyárnak, szóval a mai napot azt gondolom, hogy senki nem hagyhatja ki. Mindenkit várunk le, aki egy picit alapozna, annak tökéletes helyszín a Rádió 1 stég. Itt vagyunk saját büfével, saját pultokkal, asztalokkal, székekkel és egy szuper tánctérrel, na meg a lemezjátszók mögött azzal a DJ-vel, aki szerintem a legtöbbet járt Szegedre a DJ-k közül, Loving Arms-szal. Hello!
1: Hello, hello, Hengetszer! Üdvözlöm a Rádió 1 hallgatókat, valamint mindenkit, aki itt van jelenleg a Rádió 1 stégen. Ez abszolút így van, én nagyon szeretek Szegedre járni, Szeged mondhatni a harmadik otthonom, már csak amiatt is, mert Budapesten élek és Debrecenben születtem, úgyhogy ez a három város itt Magyarországon nagyon közel áll hozzám. A szegedi emberek és a bulizási szokásaikat nagyon szeretem, nagyon csinosak a szegedi csajok, meg nagyon jó a szegedi vibe. Tegnap sétáltam egyet a városban, és egyszerűen szerelmes lehet lenni ebbe a városba. Na de elég a promóból, zenéljünk egy kicsit, mit szólsz hozzá, úgyhogy hangolódjunk még rá a ma estére, a nyár utolsó hétvégére, valamint a színfesztivál utolsó napjára, úgyhogy aki még nem indult el, gyertek gyorsan!
0: A lemezjátoknál továbbra is a Loving Arms, pedig itt vagyunk egészen este 10-ig, a Rádió estégen, a színen!

Club anywhere.

0: Itt a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió Egyen, és legfőképpen a Szeged ifjúsági napokon, onnan élőben jelentkezünk. Hát, napsütés, jó levegő, jó zenék, mi kell még? Mindez a Loving Arms-tól.
1: Ó, nagyon köszönöm. Igazából
0: pont... jó zenék, mert a napsütése semmi között a világon.
1: Igen, egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy mi is az a buli, vagy pontosabban mi is az a buli helyszín, amit így álmaidba el tudsz képzelni, és igazából, hogyha jobban belegondolunk, akkor itt majdnem minden adott. Vízfat, napsütés, jó zenék. Egy szomorú dolog van az egészben, hogyha belegondolok, hogy vége van a gyárnak, mert nem sokáig, nem is olyan túl rég arról beszéltünk, hogy most kezdődik az egész hajtás, jaj de jó, nyár, szabadság, minden, és basszus, most itt vagyunk az utolsó hétvégén.
0: Tisztán emlékszek arra a pillanatra, amikor májusban azt mondtuk, hogy jön a Rádió Egy születésnapi fesztivál, kezdjük a fesztivál szezont, de figyeljétek meg, egy csettintés és vége a nyárnak. Mindegy... És speciál, igen?
1: Igen, mindegy esetre egy valami biztat, hogy jövőre is lesz nyár, így jövőre is lehet Beachbody. Vagy jövőre már
0: összehozhatom. Ha már nem sikerült.
1: Igen, ha idén már nem sikerült, akkor jövőre összehozhatom.
0: Na, viszont a Beachbody-ra még rengeteget kell várni nálad az igazi mai slágerek között, viszont megint jól választottál, ez megy?
1: Igyekeztem ilyen Sunshine Szegedi napsütéses, napsütésbe ülő dalt választani, úgyhogy Rádió 1 hallgatók, és akik itt vannak a helyszínen, hát hangerőt azt mondjuk itt én állítom, úgyhogy hangerőt fel.

0: Ez a Rádió Esti élőben a Szegedi Ifjúsági Napokról az utolsó nap, amit nagyon meg kell csinálni, és erre próbálunk titeket hangolni. Nem csak a rádión keresztül, hanem élőben is. Gyertek le minél többen! Itt vagyunk a Tiszán, a két nagy színpad között. Ha elindultok a folyó felé, akkor megtaláljátok ezt a helyszínt, ami konkrétan úszik a vízen, és valami csodálatos idő van éppen. A lemezjátszótán pedig Loving Arms.
1: Vízen úszunk a jó zenékkel, úgyhogy én igazából nem is akarok túl sok mindent mondani. Zenéljünk egy picit, szóljon erről az utolsó, a nyár utolsó hétvégéje, valamint a szín utolsó napja. Itt a Rádió Estégen, gyertek, hogyha hallgattok minket.

ez a rádió esténk a Szeged ifjúsági napokról. Várom mindenkit továbbra is a délutáni helyszínünkön, aztán pedig este durrantjuk a Rádió 1 arénát 23 órától DJ Juniorral, aztán Jamina, Joel Junior, Lótüvegi, Christopher és Via Cox-a lemezjátszók mögött, most viszont továbbra is a Loving Guns pörgeti az igazi mai slágereket.

0: Ez a rádió estén, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, nem csak itt, hanem a rádió előtt is. Aki ott hallgat bennünket, gyertek le, van még 3 óránk ebből a helyszínből. 11 órától viszont indítjuk a Rádió egy parti arénát, és nagyon lezárjuk a szegedi ifjúsági napokat egy óriási bulival. Most pedig egy nagy köszönet a Loving Arms-nak. Nagyon igen, szépen rácsúszunk most erre az estére veled.
1: Rácsúszunk a ma estére, valamint ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönjem meg mindenkinek a nyarat, a színfesztiválnak, valamint Szegednek ezt a hatalmas élményt, hogy itt lehettem. Nagyon sokat adott nekem ez a mai nap is, úgyhogy én ezzel el is búcsúzom a nyártól, a színtől is. Akik még most érkezzenek, érkezzenek, mert ma szerintem érdemes oda tenni még magatokat a nyár utolsó hétvégére, úgyhogy szavaztok.
0: Így van, neked pedig akkor jó bulizás most már, melózni nem kell, a tiszteletbeli szegedi után pedig egy igazi szegedi, a lemezjátok mögött, Joer Junior!
2: Üdvözlünk a Szín Rádió estégen! Eljött a legforróbb parti, amire egy évig vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába,

0: Így igaz, Joel Junior mostantól, aki indítja a legnagyobb kedvenceket. Ciao!
1: Hello, Tomikán, szevasz! De jó itt veled lenni, hazai pályán vagyunk.
0: Abszolút, szerintem, nem úgy szerintem, ilyen még nem volt, hogy mi Szegeden együtt dolgozunk, szóval ez is megtörtént. Eljátszhatnánk, hogy most találkozunk először a színen, de nem. Jó párszor összefutottunk, de most először. Úgyhogy tényleg adásban vagyunk, és a Rádió Estégen tudunk közösen egy pici, kellemes egy órát eltölteni.
1: Így van, és egyébként már egész héten vártam, hogy eljön ez a pillanat, mert egyébként óriási vibe-t zenélni, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek. El is kezdjük szerintem így a hangolódás az éjszakára, lemegy éppen a nap, úgyhogy gyertek, bátran várunk mindenkit a színen, én egyébként az arénában is leszek este, úgyhogy fantasztikus buli lesz a nyár utolsó szombat estéje, használjuk ki, élvezzük, szegedi ifjúsági napok 2026.

0: Élőben a Szeged ifjúsági napokról nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki itt van, nagyon sokan ülnek az asztalainál. Van saját bárpótunk, van saját tánzterünk és van saját Joel Juniorunk a lemezjátok mögött. Ciao!
1: Hello, hello mindenkinek, üdvözlök én is mindenkit itt a Stégen is, meg azoknak is, akik élőben hallgattak minket az egész országban, akár óriási bulire várható ma itt a színen, nagy melegítésekben vagyunk egyébként, és hát azt kell mondjam, óriási feeling itt lenni, remélem ti is jól érzitek magatokat, mindenkinek van egy jó finom ital a kezébe, nézzük a naplementét itt a Tiszaparton, úgyhogy hangolodunk rá az éjszakára a nyár utolsó szombat estéjén, itt a Szegedi Ifjúságokon napokon 2026-ban.

0: és ahol itt is vagytok, és köszöntünk titeket, de hát ez már szerintem egy picit az estének is a hangulata a Parti Arénának.
1: Így van, pont ott tartunk egyébként, hogy a nap lement a Tisza fölött, most már kezd besötétedni, úgyhogy lassan elindul az éjszaka. Így hát akkor így a dallamok is lassan elkezdenek egy kicsit erősödni, a BPM számon is egy kicsit növelünk egyébként. Látom itt az asztaloknál is

to go to tonight.

0: eddig, de ez az este a nyár utolsó igazi buli estéje, és az utolsó napja a Szeged ifjúsági napoknak, amit azt gondolom, hogy közösen nagyon erősen tervezünk mindannyian. 11 órától indul majd a parti helyszínünk DJ Juniorral, Jaminával, Locsi Begivel, Christopherrel, Wilcoxszal és azzal a Joel Juniorral, aki most még ezen a délutáni hangolódós helyszínünkön szerintem nagyon meghozza az este vibe-ját. És ha beadom a mikrofonodat, várjál, még hallani is fogok.
1: Jaj, nagyon jó, most szólok. Szóval nagyon köszönöm egyébként nektek, hogy itt vagytok, és velem alapoztok az éjszakára. Attól függetlenül, hogy egyébként 12 helyszínen pörögnek a koncertek, tök jó itt a hangulat a stégen, szóval azt kell, hogy még elmondjam nektek, hogy akármennyire ciki, nem ciki, van nekem egy új kedvenc dalom. Elfelejtettem letölteni, és itt van mellettem a Csavesz, aki akkora király, hogy most rárakta a pendrive-omra, úgyhogy szeretnék nektek bemutatni a legnagyobb nyári kedvencemet. Lassan tényleg lement a nap, és megyünk bele az éjszakába, úgyhogy most lejátszunk ezt a dalt, és meghallgatjuk közösen. Érkezik a Silver Lines Another-től, hangolódunk bele Szegedi ifjúsági napon 2026.

0: Ez a Rádió Estés, a Szegedi Ifjúsági Napokról az utolsó esténk, és az utolsó két óra, amire ráfordulunk. És az is nagyon fontos, hogy Joel Juniorral, aki az előző egy órát végigzenélte, még találkozhatok, hiszen a Parti Arénánkban is zenélni fog ma este.
1: Így van, addig várom azt is, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy együtt melegíthetünk így az éjszakára. Együtt köszöntöttük a napot, lefele menet, elindult a Szegedi Ifjúsági Napok utolsó napja. Tényleg most már ez a nyár utolsó szombat este, ezt elhiszel egyébként, Tomi?
0: Én beszéltük az Andrissal is, hogy nemrég volt a Rádió egy születésnapi fesztivál, május végén mondtuk, hogy figyeljétek meg, egy csettintés is itt lesz a nyár vége is. Hát itt van.
1: Igen, holnap meg karácsony.
0: Igen, még egy csettintés, figyeljétek meg karácsony. De addig még előttünk ez a szombat este a Szegedi Ifjúsági Napokon, amikor egy nagyon-nagyon bulizunk együtt. Még két órán keresztül működik ez a kis hangolódós helyszínünk a Tiszán, aztán pedig jön az esti partnerén. A Joel, nagyon köszönjük!
1: Nagyon szépen köszönöm én is, és mindenkinek itt a stégen, akik élőben hallgattak, azoknak is, és remélem, hogy mindenki nagyon meghúzza a nyár utolsó szombat éjszakáját. Legyetek jók, egy órakor találkozunk az arénában, és innentől kezdve pedig a lemezjátszóknál. Nem a Joel Junior, hanem a Junior. Tovább jó bulit mindenkinek, szavaztok!
2: Üdvözlünk a Szín Rádió estégen! Eljött a legforróbb parti, amire egy évig vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába.

0: Így is igaz, nem lesz innentől kezdve még ennyi duma sem. Az igazi mai slágerek pörögnek, és visszatért hozzánk már szerintem harmadszorra a Szegedi Ifjúsági Napokon DJ Junior. Ciao!
1: Szevasztok, köszöntök mindenkit Kiskun Félegyházán, Kiskun Majsán és Szegeden.
0: Yes!
1: Megtanultam ezt, mert hogy élőben megyünk ezen a három frekvencián, innen a Tisza partjáról, a Rádió 1 Stégről köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Igen, itt voltam szerdán csütörtökön, a tegnapot kihagytam, jó volt a tegnap?
0: Figyelj, nagyon jó volt, de hiányoltalak.

0: Csak igazi mai sláger megy, és mindez most élőben a szegedi ifjúsági napokról, a lemezjátszók mögött DJ Junior!
1: És hát kérem szépen, hoztam magammal egy specialitást, mert a gitárból hallatszik, hogy kicsit latinos, olaszos jellege van a dalnak. Ez Andrea Bocelli énekli egyébként, ez a különlegesség a dalnak. Meg az, hogy holnap csinálok Budapesten egy Made in Italy partit, és két órán keresztül csak olasz Italo House, meg ilyen house zenéket fogok játszani olaszul.
0: Igen, ennek láttam a hirdetését, Facebookon betalált. Menőnek hangzik egyébként nagyon, tényleg viccen kívül.
1: Igen, és hát ez egy nagyon különleges dal egyébként a popzene történetében, úgyhogy a Caruso-ról beszélünk. És itt a Rádió egy Szégyen ilyen lazákkal indulunk, egészen este 9-ig én pörgetek, aztán már megérkezett Kollár is, úgyhogy ő folytatja majd. És én nyitom majd a Szégyet egyébként, benne a Jim Beam Szégyet majd 23 órakor. Szerdán is én nyitottam, zseniális volt.
0: Nagyon nagyot mentél, és szerintem mivel szombat van, még nagyobbat fogunk menni a mai napon. Az év utolsó fesztiválja, az utolsó nyári hétvége, és ezt most nagyon megcsináljuk közösen, szóval erre hangolódunk most.
1: Na menjünk a Caruso DJ Juniorra, figyelj!

fél óra van, amit azért találtunk ki, hogy igazán felvegyük azt a fordulatot, amit 11 órától szeretnénk bedurrantani, mert hogy akkor indul a party helyszínünk a mai napon is, pont azzal a DJ Juniorral, aki most is mellettem áll. Harmadik

nagy partira a Jimmy Marénába, hiszen ott 23 órakor nyitjuk meg a kapukat a Rádió 1 hallgatóinak, szeretőinek, táncolóinak majd, és várunk mindenkit oda. Most meg egy ilyen román antihőssel megyünk tovább, nem ő, nem a bárány egyébként, nem a bárány.

0: azt a mindenit, de jó zenéket válogat DJ Junior. Ilyenkor egyébként mindig 8 és 9 óra között diszkós itt, de ebből most kaptuk egy nagyon exkluzív verziót, mert hogy DJ Junior személyesen Szegeden, a Szeged ifjúsági napokon, az utolsó napon a Rádió Stage-en, és hát finoman szólva, azt kaptuk, amire számítottunk.
1: Hát abszolút, én nagyon sok ilyen régi dolgot dolgozok föl, már csak azért is, mert ezeket a dalokat nagyon szerettem régen. Sőt, én még olyan régóta diszkózom, nem is mondom ki azt a számot, mely nem létezik egyébként, hogy akkor még ugye funky zene is volt, sőt, rap zene is volt, és hát ilyen szózenét is játszottam, mint éppen Lionel Richie az elmúlt percekben a Hello-val, ez DJ Junior remix volt, itt a Rádió Stage-en. 11-kor egyébként kezdek majd fönn a Jimmy Marinában, ott keményebb leszek, most még jön egy Loco Contigo a folytatásban.

0: A Rádió 1-en minden nap 8 és 9 óra között diszkósi DJ Juniorral, Hanvai Picsivel és Bárány Attilával, hát hármajuk közül most DJ Junior volt velük ebben az egy órában, exkluzívan Szegeden, a szegedi ifjúsági napokon, a délutáni helyszínünkön, és szépen lassan ráfordulunk az utolsó órára, de hát tényleg téged csak egy nagyon rövid pihenőre, egy gyors vacsorára engedünk el, mert hogy 11 órától folytatod a nagy helyszínünkön, az arénában.
1: Pontosan 11-kor nyitom az arénát, köszönöm szépen, aki itt a helyszínen velem tartott, meg ugye Kiskunmajsán, Kiskunfélegyház és Szegeden.
0: Yes!
1: Így van, három frekvencián itt voltunk, és hát igen, most én nyertem meg, hogy a diszkósítból itt voltam, és azért le is játszottam az új diszkósít dalt, ez a Szóri egyébként a Bárány a Hanvaival közösen csináltuk, ezzel búcsúzom mindenkitől, jön Kollár a fiatal tehetség, a játszóknál innentől kezdve, szevasztok!
2: Üdvözlünk a Színrádió estégen! Eljött a legforróbb parti, amire egy évig vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába!

Nagyon szép estét mindenkinek, mi pedig ezek szerint folytatjuk, az utolsó óráját indítjuk a rádió esténknek itt a Szeged ifjúsági napokon, és ismét már második alkalommal a stégünkön Kollár a lemezját.

0: sporti arénánkat. Ott DJ Junior, Jamina, Joer Junior, Lottfüvegi, Christopher és Will Cox a lemezjátszók mögött, viszont erre hangolódok és ebben segít nekünk most Kollár.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm, egyébként csak szép számmal gyűlünk össze itt a Rádió Estégen. Egyre csak jobb a hangulat, vannak akik egészen Budapestről jöttek csak ide a Rádió Estégre hozzánk, köszönjük szépen. Én abszolút örömzenét folytatok most, remélem ezt ti is élvezitek, és jó szórakozást a rádióhallgatóknak is.

Fesztiválnak, és az utolsó felvezetésük volt a Rádió 1 arénára, ami pontosan 11 órakor indult. Akkor DJ Junior, Yamina, Joel Junior, Lóci Begi, Christopher és Wilcox vár titeket az igazi mai slágerekkel a Parti arénában. Az előző egy órában viszont kollá-

0: Köszönöm mindenkinek!
1: Kollát kövessétek a World is My Radio Show-ban, mert ott is folyamatosan zenél nálunk. Itt a Sléget mi ezekben a pillanatokban bezárjuk, de nem sokára indul a Rádió 1 óra aréna, pontosan 1 óra múlva. Ott találkozunk, Szín 2026! Nagyon köszönjük, hogy a Rádió 1-el bulisztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: bulizunk tovább. Hello mindenkinek, innentől New Week a házban. Hello New Week.
1: Hello Gary, funky time. Emlékszem még erre a kifejezésre? Melyik Na akkor egy igazi funky time. Valami hasonló. Én ettől viszont jobban tudok és jobban hoztam. Témén Pala és a Dracula, ebből pedig egy vagány, nagyon-nagyon fenékrázós verzió. Jamie remixjében itt a Rádió 1.

0: nyúlik a lemezjátszói mögött, és hát nagyon szeretjük a gyümölcsöket.
1: Főleg az avokádót, meg a mangót, mert ugye legutóbb, mikor buliztam, mondták, hogy a legújabb zenémet tegyem már be, és kérdeztem, mondom, melyik van, mert kettő, ugye Let Me In, vagy a másik. Ugye direkt szándékosan nem mondtam, mert hogy avokádót kértek, úgyhogy én gondoltam, akkor a mangót, és ezzel megyünk itt a Rádió 1-en, és tovább. Jó szórakozást mindenkinek!

0: jöjjön most.
1: Így van, az úriember, akinek minden országban másképp ejtik a nevét, van, ahol Uzsel, van, ahol Hügel, van, ahol Ugel, meg mindenféle kép, de nálunk úgy mondjuk, hogy Hügel, egy Szaltó és egy Jamaican, bam-bam érkezik, csavarjátok fel a hangerőt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, Antonio viszi nálunk tovább a szombat estét. Szia, Anti!
1: Szia, Geri! Sziasztok, Rádió Egyesek! Nem is húzom az időt, azonnal belevágunk a közepébe. Méghozzá egy brutális Jennifer Lopez és David Guetta közös dobással. Amivel indulunk, az nem más, mint a Save Me Tonight, Joel Corey remixben, itt a Rádió Egyen, a Verdi Smile Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Another és a Talk to You szombat este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem egészen éjfélig Antonio lemezjátszói mögött, és nézzük is, hogy mivel jössz most.
1: Egy igazi elektronikus zenei legenda és napjaink egyik legnagyobb popdívája állt össze egy közös trackre. A hangerőt tessék feltekerni, már is érkezik Faithless és Bebe Rexha közös dobása, a New Legion, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Mind Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show szombat este, néhány percig még Antonio a lemezjátszóim mögött. Milyen a mai szaka?
1: Brutális pörgős hét van mögöttem, és még nincs is vége. Innen a Rádió Egy stúdiójából én Hódmezővásárhelyre veszem az irányt, és ott is folytatom az éjszaka többi részét. Remélem, mindenki élvezte ezt az elmúlt egy órát. Legyen nagyon boldog a hétvégétek. Hallgassátok a Rádió Egyet, jövő héten találkozunk ugyanitt szombaton 23 órától a Third Is Mine Radio Show-ban. Szia Geri, sziasztok Rádió Egyesek!
0: Éjfélkor pedig indul a Guest Mix, mindjárt jön D-Session.
2: Can't take hints.

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Session. World is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, indul a heti guest mixünk, amit D-Session készített. Ez Kurt Merfick, Hugel és a Put Your Hands Up.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért mára a World is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger. Megy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, még ez az este a nyárból. Ugyancsak rádió egy partival telik, hát amennyire lehet kihúzzuk, hiszen a szegedi ifjúsági napokon még pörög a helyszínünk, nem is akár mekkora hangulatban, ha figyeljük a social felületeinket. Most az előbb ugye Jamina zenélt, ezekben a percekben pedig már Joel Junior a lemez játszok mögött. Itt a Rádió 1-en pedig én hozom a legnagyobb kedvenceket, most a Rádió 1 másik DJ-je, DJ Metzger Viki, Nagy Bogival, Miss Mooddal, az Édent indítom, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan a mai napot még bulival töltik, nagyon jól teszik, hát meg nyilván fognak még azért szombatokat, de hát a nyári szombatok közül és a nyári hétvégék közül 2026-ban ez már az utolsó. Fú, jó gyorsan elrepült. És mennyi nagy bulit csináltunk közösen, és ez mennyire jó. Az igazi mai slágereket pedig hozom továbbra is, most a Swiss Discot választottam, Rehab-be, Sam Feltel, ez a Sleep Tuna.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, David Guetta pedig az utóbbi hónapokban egyre többször mondja, hogy a sima idézőjeles, sima fellépésekkel egy picit le fog állni, és rálon a stadionkoncertekre, ugye tavasszal csinált a Stade de France-ban, Párizsban 3 teltházas gigasót, valami elképesztő látványjal, és azt mondta, hogy ezeket szeretné erőltetni a jövőben, amiben egyébként van ráció, mert tényleg valami elképesztő, amit művelt. Ez meg közben az igazi mai slágere, Jennifer Lopez-zel, David Guetta, a Save Me Tonight, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi